0: Írek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Emléktáblát avattak hétfőn Kaposváron dr. Rátkai Ferenc ügyvéd a somogyi és hazai ismeretterjesztés meghatározó alakjának tiszteletére. Az emléktáblát a Somogy megyei TIT Dózsa György utcai székházának falán helyezték el. Az ünnepségen Kovács Zoltán, a TIT elnökségi tagja mondott avatóbeszédet, a megemlékezésen pedig közreműködött a Kultúrtaláka és Sarkadi Kis János színművész is. Tűzoltók vonultak ki a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság épületéhez Kaposváron, miután füstöt észleltek az épület tetejénél. A vármegyei tűzoltóság szóvivője rádiónknak elmondta, áramszünet volt az épületben, ezért bekapcsolt az aggregátor, amelynek a tetőn van a füst elvezetése. Ezt észlelte a bejelentő, ezért érkezett a helyszínre több tűzoltóegység. Az épületet átvizsgálták, de tűzesetre utaló jelet nem találtak. Szeptember 30-áig kell regisztrálniuk azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2027-től szeretnének részesülni a magánszemélyek 1%-os SZIA felajánlásaiból, és korábban még nem tették ezt meg. A regisztrációhoz a NAV adatlapját kell elektronikusan benyújtani az online nyomtatványkitöltő alkalmazáson keresztül. Fontos, hogy a határidő jogvesztő, vagyis a szeptember 30-a után benyújtott regisztrációt már nem veszik figyelembe. A már korábban regisztrált civil szervezeteknek nem kell újra jelentkezniük, a regisztráció ugyanis visszavonásig érvényes. Október 1-től ismét megye lesz a területi közigazgatási egységek hivatalos elnevezése, így a NAV-nál is megváltozik a területi szervek neve. A vármegyei adó- és vámigazgatóságok október 1-től megyei adó- és vámigazgatóságok, röviden megyei igazgatóságok lesznek. A NAV a hivatalos ügyintézésben a papíralapú és elektronikus dokumentumokban december 1-től használja egységesen a megye megnevezést. Az érintett hivatalok névtábláit folyamatosan cserélik le.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán is sok napsütésre számíthatunk. Reggel hűvös lesz, helyenként 6 fok körüli értékekkel, majd gyorsan melegszik a levegő. Napközben 25-27 fokot mérhetünk, csapadék pedig nem várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: képes.
1: Legyen jobb napja most. Hallgasson ránk. Rádió Most. FM 91.2.

történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. 11 tűzesetnél és 12 műszaki mentésnél avatkoztak be a somogyi tűzoltók a hétvégén. Siófokon egy személyautó 3 parkolókocsinak és egy kerítésnek ütközött, a sofőrt kórházba vitték. Balatonszemesnél egy busz és egy autó karambolozott, mindkét járművezetője megsérült. Szent Balázs és Gödre között 3 autó ütközött, ott senki nem sérült meg. Fonyódnál pedig az M7-esen egy kamion és 2 személyautó szenvedett ráfutásos balesetet, 1 ember megsérült. A tűzoltókat több tűzesethez is riasztották. Ádándon egy melléképületben tárolt autóalkatrész gyulladt ki. Heresznyén egy családi ház kéményében lerakódott korom kapott lángra. Osztopánban pedig mintegy 2 hektáron égett gazos, bozótos terület. Vasárnap este Balaton Bogláron 2 személyautó ütközött, ott nem történt sérülés. Szeptember 30-áig kell regisztrálniuk azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2027-től szeretnének részesülni a magánszemélyek 1%-os SZIA felajánlásaiból, és korábban még nem tették ezt meg. A regisztrációhoz a NAV adatlapját kell elektronikusan benyújtani az online nyomtatvány kitöltő alkalmazáson keresztül. Fontos, hogy a határidő jogvesztő, vagyis a szeptember 30-a után benyújtott regisztrációt már nem veszik figyelembe. A már korábban regisztrált civil szervezeteknek nem kell újra jelentkezniük, a regisztráció ugyanis visszavonásig érvényes. Szeptember 30-án, vagyis szerdán folyósítja a Magyar Államkincstár a dízel támogatás első részletét. Ezt minden érintett automatikusan a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján kapja meg, tehát nem kell külön igényelni. A havi 5000 forint a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű autók üzemben tartóinak jár. A jogosult magánszemélyek, köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is csak egy jármű után kaphatnak támogatást. Akinek a NAV ismeri a bankszámla számát, annak az összeg odaérkezik, akinek nem, az postán kapja meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán is sok napsütésre számíthatunk. Reggel hűvös lesz, helyenként 6 fok körüli értékekkel, majd gyorsan melegszik a levegő. Napközben 25-27 fokot mérhetünk, csapadék pedig nem várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Szeptember 29-e és október 1-e között időjárástól függően lombpermetezést végeznek a kaposvári keleti temetőben. A munkálatokat mindhárom napon 18 és 20 óra között végzik a hársfa állomány rovar kártevői és betegségei ellen. A Somogy temetkezési Kft. Tájékoztatása szerint a felhasznált permetezőszer az emberre, az állatokra és a növényekre is veszélytelen. A temető látogatóktól azt kérik, hogy a munkálatok idején legyenek figyelemmel a permetezésre. 11 tűzesetnél és 12 műszaki mentésnél avatkoztak be a somogyi tűzoltók a hétvégén. Siófokon egy személyautó három parkolókocsinak és egy kerítésnek ütközött, a sofőrt kórházba vitték. Balatonszemesnél egy busz és egy autó karambolozott, mindkét járművezetője megsérült. Szent Balázs és Gödre között három autó ütközött, ott senki nem sérült meg. Fonyódnál pedig az M7-esen egy kamion és két személyautó szenvedett ráfutásos balesetet, egy ember megsérült. A tűzoltókat több tűzesethez is riasztották. Ádándon egy melléképületben tárolt autóalkatrész gyulladt ki. Heresznyén egy családi ház kéményében lerakódott korom kapott lángra. Osztapánban pedig mintegy 2 hektáron égett gazos, bozótos terület. Vasárnap este Balatonbogláron két személyautó ütközött, ott nem történt sérülés. 15 000 családdal több kaphat vissza nem térítendő támogatást otthoni energiatároló beszerzésére. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a 105 milliárd forintos keretű programot, mivel az akkumulátorok ára jelentősen csökkent. Így a korábban tervezett 42 000 helyett összesen mintegy 57 000 pályázó juthat támogatáshoz, és akár nagyobb kapacitású, jobb minőségű tárolót is választhat. A kisebb 5000 lakos alatti településekről pályázók továbbra is előnyt élveznek. A szükséges dokumentumok és a kivitelezői szerződések benyújtásának határidejét 5 hónappal, 2027. február 26-áig meghosszabbítják.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán is sok napsütésre számíthatunk. Reggel hűvös lesz, helyenként 6 fok körüli értékekkel, majd gyorsan melegszik a levegő. Napközben 25-27 fokot mérhetünk, csapadék pedig nem várható.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. A Zselici Csillagok kerékpárút is versenyben van az év erdei kerékpárútja 2026 címért. A Bőszénfa és Zselic-Kisfalut között vezető, mintegy 18 kilométeres útvonal a Zselici Csillagpark erdős, dombos vidékén halad, útközben pedig több ismert látnivalót is érint, köztük a Csillagparkot, a Zselici kilátót és a Ropoi pihenőhelyet. Az út nagy része jó minőségű aszfaltos erdészeti úton vezet, így családi kiránduláshoz és sportosabb kerékpározáshoz is megfelelő. Aki szeretné támogatni a somogyi útvonalat, október 12-én éjfélig szavazhat rá az Országos Erdészeti Egyesület Facebook oldalán. A napokban súlyos balesetet szenvedett egy elektromos rollerrel közlekedő nő Balatonbogláron. A helyi lakos bukósisak nélkül haladt a vizes úton, amikor egy kanyarban a megváltozott útviszonyokhoz képest túl nagy sebesség miatt megcsúszott és elesett. A nő súlyosan megsérült, ezért a mentők kórházba szállították. Vereséget szenvedett a Kaposvári Vízilabda Klub a férfi vízilabda OB1 legutóbbi fordulójában. A somogyiak ezúttal a szolnoki Dózsát fogadták a Csík-Ferenc versenyuszadában, és 20-11-re maradtak alul. A vendégek már az első negyedben jelentős előnyt szereztek, 7-1-re nyerték a játékrészt, a nagy szünetre pedig 8 gólosra növelték a különbséget. A második félidő már kiegyenlítettebb volt, de a KVK nem tudott közelebb kerülni. A Szolnok ezzel visszavágott a Magyar Kupában elszenvedett vereségéért. A kaposváriaknál két játékos is bemutatkozott az élvonalban. A 16 éves Tahin Balázs és az ausztrál Noah Bright is először szerepelt OB1-es mérkőzésen. Több mint 460 millió forintos pályázati keret nyílik a fogyatékossággal élők és családjaik támogatására. A programra az őket segítő szervezetek jelentkezhetnek. A támogatásból többek között segítő és terápiás kutyák kiképzését és alkalmazását, valamint a fogyatékos gyermeket vagy felnőttet nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat finanszírozhatnak. Emellett a szervezetek szakmai programok megvalósítására, fejlesztésekre és új szolgáltatások elindítására is pályázhatnak. A kérelmeket október 26-áig lehet benyújtani. Nemzetközi betörő bandát fogtak el Budapesten. A három férfi szeptember közepén Szlovákia felől érkezett Magyarországra, majd 6 fővárosi kerületben összesen 9 lakásba tört be. A rendőrség szerint csaknem 17 millió forint kárt okoztak, műszaki cikkeket, ékszereket, órákat és készpénzt vittek el. A grúz és bolgár állampolgárságú férfiak egy ukrán rendszámú autóval közlekedtek. A gyanúsítottak nem tettek vallomást és nem működtek együtt a nyomozókkal, a bíróság pedig 30 napra elrendelte letartóztatásukat.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán is sok napsütésre számíthatunk. Reggel hűvös lesz, helyenként 6 fok körüli értékekkel, majd gyorsan melegszik a levegő. Napközben 25-27 fokot mérhetünk, csapadék pedig nem várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Október 6-án, kedden délután 5 órakor tartanak megemlékezést Kaposváron, a Városligetben az Aradi Vér Tanúk napja alkalmából. A rendezvényen beszédet mond dr. Giber Vilmos, a Mártírok és Hősök Közalapítvány elnöke. A megemlékezésen közreműködnek a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola diákjai és a Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesületnek tagjai. A résztvevők így közösen tisztelegnek a mártírok előtt. Több sikeres kaposvári sportolóval is találkozhatnak az érdeklődők október 6-án a Körcsarnokban. Az Európai Sporthét Plusz keretében este 6 órakor kezdődik a Példaképek köztünk vannak című beszélgetés, amelyen többek között Vindics Tóth Lili Anna, Kakukk Koppány Zéta, Koleszár Ármin, Bogenfürst Zsófia, Nagy Dávid, Máté Albert, Gulyás Fanni, Kristóf Luca, Horváth Áron, Szerafin Zsófia és Kovács Sarolta mesélnek a sportban elért sikereikről, felkészülésükről és az azokhoz vezető útról. A szervezők minden sportbarátot és érdeklődőt várnak a programra. Ma van az élelmiszerpazarlás elleni világnap, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet arra, mennyi élelmiszert dobunk ki feleslegesen. A NÉBIG adatai szerint Magyarországon egy ember évente átlagosan mintegy 61 kg élelmiszer hulladékot termel, ennek körülbelül egyharmada pedig odafigyeléssel elkerülhető lenne. A pazarlás jelentős része abból adódik, hogy nem mindig jól értelmezzük a csomagoláson szereplő dátumokat. A minőségét megőrzi. Dátum ugyanis megfelelő tárolás és sértetlen csomagolás mellett nem feltétlenül jelenti azt, hogy az élelmiszert ki kell dobni. A NÉBIG maradék nélkül programja szerint a dátumok helyes értelmezésével fejenként akár évente 9,5 kg-mal is csökkenthető lenne a pazarlás. Szeptember 30-áig kell regisztrálniuk azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2027-től szeretnének részesülni a magánszemélyek 1%-os SZIA felajánlásaiból, és korábban még nem tették ezt meg. A regisztrációhoz a NAV adatlapját kell elektronikusan benyújtani az online nyomtatvány kitöltő alkalmazáson keresztül. Fontos, hogy a határidő jogvesztő, vagyis a szeptember 30-a után benyújtott regisztrációt már nem veszik figyelembe. A már korábban regisztrált civil szervezeteknek nem kell újra jelentkezniük, a regisztráció ugyanis visszavonásig érvényes.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán is sok napsütésre számíthatunk. Reggel hűvös lesz, helyenként 6 fok körüli értékekkel, majd gyorsan melegszik a levegő. Napközben 25-27 fokot mérhetünk, csapadék pedig nem várható.
0: Időjárás jelentést hallottak. Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár.
2: Jó reggelt 2026. szeptember 30-án, a hónap utolsó napján, ami egyben az esztendő 273. napja. Egyrészt, másrészt a Fordítok Nemzetközi Világnapja, a Magyar Népmese Napja, a Net Mentes Nap is, de ma van a Nemzetközi Podcast Nap, és a Párna Csaták Napja, és hó, hát ez a legjobb az egészben, én úgy gondolom. Szóval bőven van lehetőség egy kis vidámságra is a mai nap folyamán. Hát ezt kívánom nektek, vidám legyen a napotok, ezen fogok dolgozni én magam is a mikrofonnál. Keszthelyi Tibor.

0: kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot! Rádió Most!
1: No, hát kezdjük együtt a napot, éppen ezen vagyunk. Jó reggelt, egy perc múlva 4:07. Szeptember 30-a van, ugyebár vége a hónapnak. Asztrológiai és numerológiai szempontból ma a mérleg egy diplomácikus, harmóniára törekvő energiáit ötvözi a hármas szám teremtő önkifejező és vidám rezgésével. Ez azt jelenti, hogy ez egy kiválóan alkalmas nap az emberi kapcsolatok rendezésére, és nem mellesleg kreatív kibontakozásra is. Legyetek kreatívak a mai napon, és dinamikusak, jókedvűek, vidámak, aktívak, csak úgy, mint Ed Sheeran és

0: frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Üdvözlet, jó reggel, 10 perc múlva 7:30. A Nickelback és a Rockstar érkezik névnapi köszöntőként. A dallal kívánom a lehető legjobbakat a mai névnaposoknak, akik Jeromos, Becse, Felicia, Honora, Honoria, Honorina vagy Honorius névre hallgatnak. Ma ünnepel még Hunor, Izméne, Jeronima, Laborc, Médea, Norina, Örs, Szofi, Szófia, Viktor, Zsófi, Zsófia is, aki ezeket a keresztneveket, akik ezeket a keresztneveket viselik. Sok-sok boldogságot kívánok! A Jeromos a legrégebbi a naptárban szeptember 30-nál, a legismertebb Jeromosról hadd meséljek nektek, ő a 4. században élt Szent Jeromos volt, akkor ugye még nem volt szent, és azért lett az, mert egyrészt ő a Biblia latin nyelvre fordítója, aki a legenda szerint kihúzott egy tüskét egy szenvedő oroszlán mancsából. A vadállat pedig hálából megszelídült, elválaszt hatatlan társa lett a tudósnak, és hűségesen őrizte Jeromos kolostorát és Szamarát a betulakodóktól. Ilyen hűséget kívánok mindenkinek, és küldöm még egyszer tehát a névnapi dalt boldog névnapot kívánva.
0: Ez volt a kalendárium.

0: legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
3: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Őszi hangulat költözött a kaposvári Zselickertváros vadvirág terére, ahol a helyiek idén is közösen készítették el a szüreti dekorációt. A tavalyi kezdeményezést folytatva most is néhány önkéntes dolgozott a tér feldíszítésén. Szalmabálák, fahordók, tökök, virágok és régi használati tárgyak is helyet kaptak az összeállításban. A dekorációval a közelgő őszi szüreti mulatságra készültek, miközben a közös munka a környéken élők összefogását is erősítette. Hétfőtől változott a balatoni kompok menetrendje. Szántódrévből reggel 7 és este 8 óra között, Tihanyrévből pedig 4:08 és este 4:09 között indulnak a járatok. A kompok továbbra is a hét minden napján közlekednek, és alapvetően fél óránként indulnak. A forgalom függvényében a járatokat ennél sűrűbbre is vehetik. Tűzoltók vonultak ki a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság épületéhez Kaposváron, miután füstöt észleltek az épület tetejénél. A vármegyei tűzoltóság szóvivője rádiónknak elmondta, áramszünet volt az épületben, ezért bekapcsolt az aggregátor, amelynek a tetőn van a füst elvezetése. Ezt észlelte a bejelentő, ezért érkezett a helyszínre több tűzoltóegység. Az épületet átvizsgálták, de tűzesetre utaló jelet nem találtak. Szeptember 30-án, vagyis szerdán folyósítja a Magyar Államkincstár a dízel támogatás első részletét. Ezt minden érintett automatikusan a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján kapja meg, tehát nem kell külön igényelni. A havi 5000 forint a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű autók üzemben tartóinak jár. A jogosult magánszemélyek, köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is csak egy jármű után kaphatnak támogatást. Akinek a NAV ismeri a bankszámla számát, annak az összeg odaérkezik, akinek nem, az postán kapja meg.
0: Időjárás jelentés.
5: Szerdán is sok napsütésre számíthatunk. Reggel hűvös lesz, helyenként 6 fok körüli értékekkel, majd gyorsan melegszik a levegő. Napközben 25-27 fokot mérhetünk, csapadék pedig nem várható.
0: Időjárás jelentést hallottak. Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most!
6: Jó reggelt, 6:57 után remek napot kívánok nektek! Ma van a Fordítok Nemzetközi Világnapja, hogy említettem volt korábban, ezt minden évben a szeptember utolsó napján ünneplik, És azért, mert hogy ugye mondtam, hogy Jeromos névnap van, Szent Jeromosnak, a fordítók és a tolmácsok védő szentjének halála évfordulója alkalmából, aki ugye, mint köztudomású, amiről beszéltem 10 percre, latinra fordította a Bibliát. Ez a mű lett a Vulgata. Az ünnepet a Fordítók Nemzetközi Szövetsége kezdeményezte még 91-ben, és 2017 óta az ENSZ közgyűlése is hivatalosan elismerte a nyelvi szakemberek kiemelkedő szerepét a nemzetek közötti párbeszéd, a béke és a megértés előmozdításában. Hát akkor most jól jönnének, akár Ukrajnában, akár pedig ott Iránban, nem, de bár, és hát máshol is van, úgy néz ki, most már Afrikában is újabb háború tört ki, ott is vannak nagy szembenállások, de hogy ne csak szomorú dologról beszéljünk, annyival egészíteném ki az iménti időjárás jelentésben hallottakat, hogy egész pontosan most a kaposvári mérőállomás adatai szerint 5,8 Celsius fok van. Fél órával ezelőtt, amikor, sőt, hát most már több mint fél órával ezelőtt jöttem Taszárnál, alig 4 volt. Nagy, ugye? Nagyon nagy a különbség a hajnali minimum és aztán a délutáni maximum között. Mert ha úgy vesszük, akkor ugye a mai délutáni maximum 26, és a hajnali 4 között csak-csak 22 fok különbség van, hát ami sok. De remélem, hogy Hugh Jones most következő sláger egyáltalán nem sok, ez jelenleg az egyik legmenőbb zene a világon.

0: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2. Mi újság? Megtudhatja most! Lapszemle!
1: Jó reggelt kívánok, 3:43 előtt a lapszemlét ezúttal is a www.kaposvármost.hu-n kezdem, ahol írtunk arról, hogy szerdáig lehet regisztrálni a NAV-nál az SZIA 1%-ára. Több mint 70 millió forintot spóroltak a kaposváriak ételmentéssel. Írtunk arra, hogy minden szavazat számít, hogy a Zselici csillagok útja legyen az év erdei kerékpárútja 2026-ban. Írtunk arra, hogy a háztartásukban keletkező használt sütőolaj házhoz menő gyűjtésének, melyek az időpontjai október hónapban Kaposváron, és hogy a Somogy vármegyei főügyészség üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadás büntette, és más bűncselekmény miatt emelt vádat egy marcali férfival szemben, aki belső segítséggel vitte ki az építő anyagot, úgy néz ki, de egyébként a világ sajtó is aktív volt az éjszaka folyamán újfent. Például a Nemzetközi Büntető Bíróság elutasította Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigetek elnök bizonyíték ellenőrzési kérelmét, írja az Inquirer Global News. Az Amerika Egyesült Államok kivonja fennmaradó csapatait az iraki támaszpontokról, lezárva a több évtizedes katonai jelentétet, írja az Indian Express. Marokkóban pedig Fatima Ezzara El-Mansouri lett az ország történet első női miniszter elnöke, írja a Global News.
0: Ez volt a Lapszemle.

0: Hát Max Verstappen holland autóversenyzőnek biztos, aki ugye 97 napján született. Molnár Andrea színésznőnk is enap szülötte, ő 80-as. Martina Hingis, a szlovák teniszbajnoknő is ugyanazon a napon született. De például Benedek Elek írónk, meseírónk, újságírónk, ugye a Magyar Népmese napja pontosan az ő születési évforduló alkalmából van úgy, ahogy az van. Köszöntöm minden mai napi született rádiómos hallgatót is. Jó egészséget, sok boldogságot kívánva!
1: Ez volt a kalendárium.

0: Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Közösségi összefogással újul meg a Kaposvári Rockszínház nézőtere. A színház lecserélte a régi üléseket, a beruházás befejezéséhez azonban most a közönség segítségét kérik. A meghirdetett mecénás programban 20 ezer forintért lehet jelképesen örökbe fogadni egy széket, a támogatók nevét pedig egy a nézőtéren elhelyezett dísztáblán is feltüntetik. Emellett névre szóló oklevelet és egy bármely kaposvári előadásra beváltható ajándékutalványt kapnak. Emléktáblát avattak hétfőn Kaposváron. Dr. Rátkai Ferenc ügyvéd a somogyi és hazai ismeretterjesztés meghatározó alakjának tiszteletére. Az emléktáblát a Somogy megyei TIT Dózsa György utcai székházának falán helyezték el. Az ünnepségen Kovács Zoltán, a TIT elnökségi tagja mondott avatóbeszédet, a megemlékezésen pedig közreműködött a Kultúrtaláka és Sarkadi Kis János színművész is. Szeptember 30-áig kell regisztrálniuk azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2027-től szeretnének részesülni a magánszemélyek 1%-os SZIA felajánlásaiból, és korábban még nem tették ezt meg. A regisztrációhoz a NAV adatlapját kell elektronikusan benyújtani az online nyomtatvány kitöltő alkalmazáson keresztül. Fontos, hogy a határidő jogvesztő, vagyis a szeptember 30-a után benyújtott regisztrációt már nem veszik figyelembe. A már korábban regisztrált civil szervezeteknek nem kell újra jelentkezniük, a regisztráció ugyanis visszavonásig érvényes. 15 ezer családdal több kaphat visszanemtérítendő támogatást otthoni energiatároló beszerzésére. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a 105 milliárd forintos keretű programot, mivel az akkumulátorok ára jelentősen csökkent. Így a korábban tervezett 42 ezer helyett összesen mintegy 57 ezer pályázó juthat támogatáshoz, és akár nagyobb kapacitású, jobb minőségű tárolót is választhat. A kisebb 5 ezer lakos alatti településekről pályázók továbbra is előnyt élveznek. A szükséges dokumentumok és a kivitelezői szerződések benyújtásának határidejét 5 hónappal, 2027. február 26-áig meghosszabbítják. Nemzetközi betörő bandát fogtak el Budapesten. A három férfi szeptember közepén Szlovákia felől érkezett Magyarországra, majd 6 fővárosi kerületben összesen 9 lakásba tört be. A rendőrség szerint csaknem 17 millió forint kárt okoztak, műszaki cikkeket, ékszereket, órákat és készpénzt vittek el. A grúz és bolgár állampolgárságú férfiak egy ukrán rendszámú autóval közlekedtek. A gyanúsítottak nem tettek vallomást és nem működtek együtt a nyomozókkal, a bíróság pedig 30 napra elrendelte letartóztatásukat.
0: Időjárás jelentés.
3: A mai napon napos, száraz, kellemesen meleg időben lesz részünk. Napközben 25-27 fok várható, és számottevő csapadék sehol nem valószínű.
0: Időjárás jelentést hallotta.
2: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
4: Elindul a napra kész, gyerünk, pörögjünk zenében is, témákban is egyaránt. Szokás szerint lesz közlekedés, Szót ejtünk arról a 18 éves srácról, aki egy igazán extrém teljesítményű elektromos rollerrel robbant neki nagy sebességgel egy fémkapunak. Kijött a klímapolitikai intézetnek a jelentése, hogy miért is nincs eső Magyarországon, ezt is taglaljuk majd, de számos más aktualitás is szóba kerül. Mindjárt az elején az időjárással kezdjük, hogy mire lehet még ezen a héten számítani, de majd csak a zenék után, addig pedig Ellen Walker, majd a Honey Beast és Daniel Fi közös zenéje pörögjön.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: A Naprakészben az időjárás a fő téma, most elsőként itt Kaposváron, aztán utána megnézzük, hogy hát ha nem is teljesen globálisan, de mi újság a Kárpát-medence felett. Nagyon megváltoztak a dolgok, nem véletlen van az elsivatagosodás, a kevés eső. De először is nézzük Kaposvárt, hát elég rendesen be van állva az időjárás teljes Európa légkörében. A felettünk elhelyezkedő anticiklon nem változtat a helyzetén, úgyhogy a felhő oszlató leszálló légmozgások hatására túlnyomóan napos száraz idő várható, akár 26 Celsius fok is majd délutánra, úgyhogy gyorsan melegszik a levegő hőmérséklete. Ugye 4 volt a külsőbb részeken, még cirka másfél órával ezelőtt. Most sincs sokkal több, 5,6, de most már ugye felkelt a nap, és innentől kezdve már majd fölfele indul el. Apropó napkelte, nem tudom ti, hogy élitek meg, nekem olyan nem jó az, hogy egyre sötétebb és sötétebbe közlekedik az ember munkába, vagy akár már munkából haza is, ha elhúzódik a nap. Ez konkrétan ma 6 óra 46 percet jelentett, és a napnyugta majd 18:31-kor lesz. Ha rekordokat nézem, aránylag közel állunk, hogy közel jártunk mindkettőhöz. Az abszolút minimum 0,4 volt 70-ben, hát ugye ma cirka 4. A legmagasabb 1991-ben egy 28,2, ma még simán lehet 26. És ez a durva, hogy közel járunk egyetlen napon mind a kettőhöz. Ez az idő ráadásul állandósulni látszik, reggelente 7-10 fok, délutánonként pedig 24-26 lesz a következő egy hétben. Mikor jön változás? Jövő héten csütörtöktől. Akkor pár fokot hűl majd a levegő, és akkor meg azon a szinten, azon a 20 fokos szinten marad hetekig.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Jó reggelt. Ez itt a Naprakész.
2: Időjárás után újból időjárás előtt azonban egy röpke közlekedés, hiszen már többen is figyelmeztették rádiónkat. Hála és köszönet például Fantomnak, illetve egyik kedves hallgatóknak, Évinek, akik jelezték, hogy a füredi csomópontban nem működnek a lámpák, és rendőr irányítja a forgalmat. Ez mondjuk a szerencsésebb eset és helyzet, mert hogy így van lehetősége mindenkinek minden irányból közlekedni, és az ő belátása az sokkal jobb és rugalmasabb, mint mondjuk egy jelzőlámpa rendszertelenséget. Hogy jelzőnap a rendszerre, csak például a forgalom rendszertelensége. Úgyhogy, de hogyha úgy gondoljátok, akkor inkább kerüljétek a füredi csomópontot, vagy ha netán valaki nincsen képbe egy rendőr által irányított forgalomra, hogy melyik testtartás, milyen kézjelzés, mit jelent, kerüljétek akkor azt a részt. No, ami pedig a folytatást illeti, akkor időjárás, miért van továbbra is szárazság? Hát leginkább azért, mert most, ahogy az előbb is mondtam, Közép-Európa felett egy erős, stabil, magas nyomású terület, úgynevezett anticiklon áll fenn, a benne lévő leszálló légáramlatok pedig gátolják a felhő képződést és a csapadékot. De a Klímapolitikai Intézet arra is kitért a nagy nemzetközi kutatások alapján és magyarázatok alapján, hogy miért volt egyébként ennyire aszályos ez az idei nyár. Hát az a helyzet, hogy a csapadékzónák és a viharciklon pályák jóval északabbra a sarkvidékek felé tolódtak, ez polward shiftnek mondja a szaknyelv, ez pedig szorosan összefügg a korábban említett közép-európai szárassággal. A trópusok is kitágultak, ez a Hedlicella, így nevezik ezt a dolgot, és ennek hatására a globális felmelegedés hatására a trópusi légkör kitágult. Hát éreztük, de akik ott lent Franciaországban, Dél-Olaszország tartózkodtak, hogy elég volt csak a híreket hallani, a borzasztó, hogy milyen meleg volt, masszívan 40 fok feletti a hőmérséklet. Ráadásul eltérő a melegedési ütem, így az Arktisz is jóval gyorsabban melegszik, mint a trópusok, ez a sarki felerősödés, és ez óriási következményekkel jár időjárási szempontból, konkrétan Közép- és Dél-Európa kiszáradását jelenti, és nyilván a déli féltekén ez ugyanúgy érvényes. Ráadásul Észak-Európa el lesz áztatva, mert amíg a délebb és a középső területek aszályosabbá válnak, Észak-Európában és a skandináv régióban megnő sokkal a csapadék mennyiség és a hirtelen áradások kockázata is. Úgyhogy a mezőgazdaság alaposan átrendeződik.

0: Geszti Péter és Péterfi Bori közös lágere után nem sokára elkészül az új Geszti remekmű, ráadásul azzal az Olaj Ibolyával, akivel ugye Magyarországot készítette, énekeltette. Részleteket holnap ígérte a két művész.
1: Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
5: Ha a lefolyót beszélni tudna.
6: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
5: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
7: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
8: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ma végzik el a korábban elhalasztott faápolási és meccési munkálatokat a Kaposvári Dózsa György utcában. A munkavégzés idején az érintett parkolószakaszon ideiglenes parkolózár lép életbe. A Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit arra kéri az autósokat, hogy a kihelyezett jelzéseket vegyék figyelembe, és a munkálatok ideje alatt ne parkoljanak a lezárt területen. A társaság emellett arra kéri a közlekedőket, hogy a munkálatok környezetében fokozott figyelemmel haladjanak. Szerdán játszik először hazai pályán a felkészülés kezdete óta a Finó Kaposvár. A csapat délután 4 órakor a tavalyi Mevzaliga győztes horvát Mokmurza Oziek együttesét fogadja a Kaposvár arénában. Az eszékiek a horvát bajnokságban és a kupában is ezüstérmet szereztek az előző idényben, a mostani szezonban pedig a Mevzaligában is találkozik velük a kaposvári csapat. A mérkőzésre a belépés ingyenes. A közúti és a vasúti árufuvarozás szorosabb együttműködése enyhíthetné a sofőrhiányt a logisztikai ágazatban. Erre hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége. Az országban mintegy 120 ezer gépjárművezető dolgozik, de körülbelül 13 ezer sofőr hiányzik, és 5 éven belül a jelenlegi állomány 15%-a is nyugdíjba vonulhat. A szövetség szerint olyan fuvarozási rendszerre van szükség, amelyben a közút és a vasút egymás kapacitásaira épít. A következő években ugyanis jelentősen nőhet a vasúti áruforgalom, főként a kelet-magyarországi autógyárak miatt.
1: Időjárás jelentés.
8: A mai napon napos, száraz, kellemesen meleg időben lesz részünk. Napközben 25-27 fok várható, és számottevő csapadék sehol nem valószínű.
1: Időjárás jelentést hallottak.
7: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
1: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
0: Sziasztok, jó reggelt, 5 perccel fél 8 után, mielőtt Miles Smith énekelne és jön a közlekedési info, egy kis megjegyzés. Egy nagytestű kutya, nem tudta megfigyelni, hogy milyen fajta, az egyenesi út fordulónál, ahogy jövünk ki a városból Szerdahely felé, szó szerint átrohant előttem. Annyi volt a szerencsém, hogy a szembe jövő villantott, így aztán nem gyorsítással kezdtem, ahogy elhagytam a táblát, és így nem lett baj. De figyeljen mindenki, aki arra van, plusz hát nyilván valaki keresi a kutyáját, írta nekünk Péter az infókat. Tehát egy nagytestű kutyát talált, látott futkosni az egyenes úti fordulónál Kaposzerdahely felé. Köszönjük szépen az infót, mint ahogy a korábbiakat is Fantomnak, illetve Évinek, hogy nem működik a füredi csomópontban a jelzőlámpa. Bővebb közlekedési infók mindjárt, Miles Smith után.

0: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész. Közlekedési információk.
1: Euró 6-szor a taxi közlekedési információk első kézből. Laci is megerősítette, hogy a Füredi kereszteződésben, és nem csak ott nem működik a lámpa, hanem a Margit templomnál sem, és a 48-as ifjúság útja Petőfi kereszteződésében sem működnek a rendőrlámpák, viszont a könnyítés annyi, hogy a Fürediben rendőr irányítja a forgalmat, igen, mert ott mégiscsak egy abszolút egyenrangú kereszteződésről van szó, hiszen ugye hát mégiscsak a 67-es, és hát hogyha nem is a 61-es, a 610-es főútnak a kereszteződése, tehát ott rendőr van. A Margit templomnál a 48-as Petőfi sarkon pedig egyáltalán nincsen semmilyen irányítás, úgyhogy a kressz szabályai érvényesek, talán stopptábla elsőbségadás kötelező van, nehezebb, biztos vagyok benne kimenni a négy sávosra. Élénk a forgalom Kaposvár szerte, aki a 48-ason haladt a szár fele, az, hát ők már tapasztalták, elég zavaró az alacsony napsütés egyelőre, de hát ez így szokott lenni ugye a tavaszi és téli időszakban, reggelente abból az irányból, délutánonként pedig ugye Kanizsa felől süt be a nap, és szépen hosszába ezeket, illetve az ezzel párhuzamos utcákat szembe haladva nagyon-nagyon zavaró, úgyhogy nem biztos, hogy elegendő az, hogy az ember a napellenzőt lehajtja. Inkább lassabban közlekedjetek, az a biztos. A felüljárók telítettek, élénk az úszodánál, de hát ettől is ugye zsúfolt a hársfa. A másik felüljárónk a Berzsenyi végében pedig csak lépésben halad, a háromnegyede tele van. Az Unixnál a Füredin még mindig megvan az útszűkület, kerülni kell, be kell sorolni, az iskolák környéke forgalmas, a piacé viszont most nem annyira, és még szabad helyek is vannak parkolni minden oldalon. Köszönjük az infót, az Euró 6-szor a taxi közlekedési infói után pedig vissza a zenékhez, a Smashing to Pieces, Rihanna és Rosé zenéivel.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
1: Jó reggelt, sziasztok! 3:48 után járva nem működnek a rendőrlámpák a Fürediben, a Margit templomnál és a 48-as Petőfi sarkon. Fürediben egyébként rendőrirányítás van. Biztos, hogy ilyen, még ott nem is, de a másik két hely nagyobb a torlódás. A szokásosan érdemes tehát ezeket a helyeket elkerülni. És érdemes volna elkerülni ugye az inváziós fajokat is. Hadd folytassam ezzel. A Nébik tájékoztatása szerint hazánkban is megjelent az úgynevezett pöttyös lámpahordó kabóca, amely egy Ázsiából származó inváziós kártevő faj. A baj az, hogy nagyon szép. Hát még meg is nézi mindenki, aki látja, de azért bajság. Ami megdöbbentő, hogy a kártevőt először Budapesten találták meg, pedig hangsúlyozom, Ázsiából származik, tehát az ország keleti felében kellett volna feltűnnie. Hát vélhetőleg van is, csak még nem jelentette senki. A növények nedvét szívogatja ez a rovar, ami gyengíti a gazdanövényt, emellett nagy mennyiségű mészharmatot ürít, ami viszont másodlagosan koromharmat gomba telepszik meg. És hogy miért baj az ő jelenléte? Hát már rendkívül polifág, ami azt jelenti, hogy sokevő, nagy étvágyú, így a dísznövényektől kezdve gyümölcsfákon keresztül erdei fafajokig egyaránt károsíthat mindenféle dolgot, még a szőlőt is. Inváziós faj tojáslárva és kifejlett imágó alakban is megjelenhet, a szárnyai sötétek, ezen van a jellegzetes fehér pöttyök, vagy éppen ilyen pöttyös mintázat. A Nébik arra kéri a lakosságot és a kertészeket, hogyha valaki észleli a rovar jelenlétét, fotózza le, jelezze a Nébiknek a terjedés nyomon követése és a védekezési stratégiák kidolgozása érdekében, aztán pusztítsa el az élőlényt. Igen, igen. A klímával az élővilág is változik. Tigris szúnyog már van, Füreden nem is kevés, most úgy lecik ez a kabóca jött Ázsiából. Köszi, de menj haza!

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész. Reklám.
1: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
2: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
3: Állást keres? Szeretne Kaposváron dolgozni? Csatlakozzon a Szigeti Kft-hez. Alkatrészgyártó cég várja jelentkezését operátor és gépkezelő munkakörbe. Jelentkezzen és legyen egy jó csapattagja. Hívja 30 500 66 16-os telefonszámot, vagy küldje el jelentkezését az info@szigetikft.hu e-mail címre.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
1: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. 2 előadással várják az érdeklődőket ma a Mate Szabad Egyetem

0: programján. Délután 14:30-tól a K központban dr. Kovács Zoltán, Berzsenyi Dániel születésének 250. évfordulója kapcsán a somogyi költő munkásságáról beszél. Professzor dr. Orsós Anna pedig a roma identitás és elnevezésének témáját járja körül. Az előadásokat két hetente szerdánként rendezik meg, a K központ az egykori Latinka épületében, az Európa Park felől közelíthető meg. A részvételhez regisztráció szükséges. Munkahelyéről lopta az építőanyagot egy férfi, aki ellen a Vármegyei Főügyészség most emelt vádat. Az árukiadóként dolgozó férfi pénzért cserébe segített társainak, akik először kisebb tételben faárut vittek ki, később pedig már közel 1 millió forint értékű szarufát, gerendát és gipszkartont pakoltak egy teherautóra. A férfi a hátsó kaput is kinyitotta előttük. A cég vezetője észrevette a történteket, a rendőrök pedig több ellopott építőanyagot is megtaláltak és lefoglaltak. Az ügyészség a munkavállalóval szemben letöltendő börtönt, két társával szemben pedig felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott. Az alacsony vízállás miatt jól láthatóvá vált egy különös kősor a Balatonban, a Szántódi révtől nem messze. A közösségi médiában felmerült, hogy akár római kori kikötő vagy átkelő maradványa is lehet. A régészeti vizsgálatok azonban ezt nem igazolják. Tóth János Attila búvárrégész a 2003-as alacsony vízállás idején maga is kutatta a területet. A kőgátból kiemelt faanyag évgyűrűs vizsgálata pedig azt mutatta, hogy az építmény a 19. század elején készülhetett. A szakember szerint valószínűleg a balatoni hajózás fejlődéséhez kapcsolódó hullámtörő gát lehetett. A Balaton medrében ugyanakkor valóban vannak jóval régebbi régészeti emlékek. A Szántódrév közelében például egy Krisztus előtti második századból származó tölgyfacölöpöt is találtak, ami a terület kelta használatára utal. 5 éve nem volt ekkora az új építésű ingatlanok kínálata Magyarországon, jelenleg ugyanis több mint 10 000 lakás és ház közül válogathatnak a vevők. Az ingatlan.com adatai szerint az új lakások legolcsóbb tizede országosan legfeljebb 59 millió forintba kerül, ami egy év alatt 1 millió forintos emelkedést jelent. A megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 48 millió, a községekben pedig 41 millió forint az alsó árszint. A portál szerint az új építésű ingatlanoknál egyre fontosabb a megfizethetőség, miközben a vevők és eladók számára az évvégén lejáró kedvezményes 5%-os lakásáfa jövője is fontos kérdés.
1: Időjárás jelentés.
0: A mai napon napos, száraz, kellemesen meleg időben lesz részünk. Napközben 25-27 fok várható, és számottevő csapadék sehol nem valószínű.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
1: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
3: 8 óra 5 perc van, remek délelőttöt, Jazz Glynnel, John Legenddel fogjuk bevezetni, és ebben az órában technikai érdekességeket, nagyon elgondolkodtató technikai érdekességeket hozok nektek. Szó lesz az első olyan számítógépről, amelyben élő emberi agysejtek, neuronok működnek, és a kínai mesterséges intelligencia szabályozásról, amit most több millió

0: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Technikai, technológiai érdekességeket hoztam itt a Naprakészbe. Sziasztok, 8:45 lesz 4 perc múlva. Kezdeném azzal, hogy Kínában milliók gyászolják a lekapcsolt mesterséges intelligenciákat. Hát, tudjuk nagyon jól, hogy Kínában azért máshogyan működnek a dolgok, technikai értelemben is nagyon-nagyon fejlettek, szinte megelőzték az egész világot, és ott nem pusztán számítógépen egy kliensen keresztül használják a mesterséges intelligenciát, hanem különböző kis babákba, ilyen-olyan kis szerethető plüss dolgokba építik bele. Ráadásul ezek rettenetesen, hogy is fogalmazzak, népszerűek, már több éve adnak el ilyen modelleket, millió számra, úgyhogy több millió fiatal alakított ki szoros, gyakran évek óta tartó érzelmi, sőt, romantikus kapcsolatot mesterséges intelligencia alapú partnerekkel, AI társakkal. Viszont rájöttek arra a kínai hatóságok is, az ottani gyermeki adatvédelmi, valami technológiai szabályozások, hogy hát ez így nem teljesen normális, és beszigorították, többek között a kiskorúak védelme érdekébe, jelentős korlátozásokat vezettek be, határidőzték, hogy meddig lehet egy ilyen klienst használni, és hát tulajdonképpen lekapcsolták őket, vagy átalakították őket. Itt jött a meglepetés. Mert lehet, hogy ezek gépek voltak, viszont mivel beszélgettek az ő általuk, hogy is mondjam, a gazdáikkal, így fogalmazok, a gyász valódi, és a szakítás élmény is az. A szolgáltatások várata a leállítása miatt sok-sok felhasználó úgy élte meg virtuális társa eltűnését, mintha egy valódi emberi szakításon, vagy egy közeli hozzátartozó elvesztésén, gyászán menne keresztül. Tehát az egyik probléma egy másik problémát szült. Valahogy ezt kéne jól beszabályozni és megtanítani a gyerekeknek is, hogy hogy van neked egy ilyen kis valami csodát, kis barát, nőd barátod, de hogy azért ez nem ugyanaz, mint a szomszéd kisfiú.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: Hello, hello, szép napot kívánok! 4 perccel múlott el 8:45, és egy újabb elképesztő technikai érdekesség. Ezúttal nem Kínába látogatunk, hanem Ausztráliába, nem is akár milyen gyárba. Úgy hívják ezt a gyárat, hogy Corshell Labs. Kifejlesztettek egy biológiai kompjútert, ez a világ első, legelső kereskedelmi forgalomba is szánt biológiai számítógépe. Egy hibrid rendszer, amely, és most kapaszkodjatok meg és üljetek le, élő emberi agysejteket, neuronokat kombinál szilícium alapú csippekkel és szoftveres vezérléssel. Élő neuronok vannak a csippen, a rendszer 1001 millió élő emberi neuronhálózatot növeszt egy speciális mikroelektróda tömbre. A mikroelektródák képesek elektromos jelekkel ingerelni az élő agysejteket, egyúttal mérik, rögzítik is a neuronok által kibocsátott válaszjeleket. A cég egyébként korábban a híres Dish Brain kísérletével vált ismerté, ahol az élő sejtek képesek voltak megtanulni a klasszikus Pong videójátékot játszani. Egyébként az új kompjúterük ennek a technológiának egy finomított és stabilizált változata, ami rendkívül energiahatékony, mert amíg a mesterséges intelligencia a hagyományos szuper számítógépei és központi egységei hatalmas mennyiségű áramot fogyasztanak, ugye az élő biológiai neuronok törékeny energiával pár wattal is képesek már komplex mintafelismerésre és tanulásra. És hogy mire lehet ezt használni? Gyógyszerkutatásra, aztán idegrendszeri terápiák tesztelésére, kognitív kutatásokra, az emberi agy tanulás és alkalmazkodási mechanizmusának tanulmányozására, és egy újszerű biológiai alapon működő mesterséges intelligencia és hibrid számítási modellek építése is a fejlesztés célja, ami már kompletten, ha úgy nézzük, félelmetes. Mert amikor már az agyat tudja egy számítógép utánozni, mindenfajta technológiai korlátok előbb-utóbb le fognak dőlni. Jajaj, csak a Skynet fel ne ébredjen.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Egy 11 tagú csapat nyerte el a kémiai Ig Nobel díjat. Már-már abszurd őrültségnek tűnik megfejni egy csótányt, de a végén, ahogy mondtam, néztek majd és rohantok a boltba csótánytejért.
2: Én nem fogok.
1: A mi esetünkben a csendes óceáni bogárcsótánya fontos, egy speciális tejjel eteti ugyanis az utódait, emetejet már laboratóriumi körülmények között is elő tudják állítani, tehát nem kell hozzá csótányt fejni, és csak mondom, hogy ennek a tejnek a tejfehérjéje háromszor annyi energiát tartalmaz, mint a tehén tejé.
2: Úristen.
1: A kis rizstejemet lecserélem csótánytejre.
2: Én meg téged.
1: Egy normális műsorvezető társa és barátra.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
3: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
4: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
5: Társasházban élsz?
3: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
5: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
3: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfelszolgálatán.
5: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
3: És a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
5: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
3: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
6: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Több mint 500 somogyi diák vehetett részt külföldi szakmai programokon a Kaposvári Szakképzési Centrum Erasmus Plus programjának köszönhetően a tavalyi tanévben. A diákok többek között Görögországban, Szlovéniában és Erdélyben szereztek gyakorlati tapasztalatokat. Az erdész technikusok ültetvényeket és fűrészüzemet látogattak, az ápoló tanulók az egészségügyi ellátással ismerkedtek, az informatikusok pedig a mesterséges intelligenciáról tanultak. Erdélyben mintegy 100 diák és oktató vett részt a programban. A cukrász tanulók például csokoládé manufaktúrában, a szakács és pincér tanulók pedig vendéglátóhelyeken gyakoroltak. A program ősszel is folytatódik. Szeptemberben és októberben csaknem 450 diák és oktató utazhat Görögországba, emellett Erdélybe és Kínába is szerveznek szakmai utakat. A védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken érvényben lévő fakitermelési moratórium meghosszabbítását kérik természetvédő szervezetek. Nyílt levelükben azt írják, hogy a szociális tűzifa iránti igénye nem védett, alacsony természetességű erdőkből is kielégíthető. A szervezetek szerint a moratórium szeptember végén jár le, miközben még nem készült el a védett erdők kezelésének új rendszere. Arra is figyelmeztetnek, hogy a szárazság miatt az erdők különösen sérülékenyek, ezért szerintük a fakitermelés további terhelést jelentene az ökoszisztémák számára. Kiérdemelte a világ legnagyobb állatjóléti tanúsítójának rangos minősítését, a Fővárosi Állat és Növénykert. A budapesti intézménynek ehhez szigorú, független vizsgálaton kellett megfelelnie. Az ellenőrzés során többek között az állatok elhelyezését, takarmányozását, vízellátását, a kifutók kialakítását és a gondozók képzettségét is vizsgálták. A minősítést 5 évig használhatja az állatkert, és ezzel Közép-Kelet-Európából elsőként csatlakozott a tanúsítvánnyal rendelkező intézményekhez.
0: Időjárás jelentés.
6: A mai napon napos, száraz, kellemesen meleg időben lesz részünk. Napközben 25-27 fok várható, és számottevő csapadék sehol nem valószínű.
0: Időjárás jelentést hallottak.
5: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
7: Rákanyarodtunk a mai napra kész cél egyenesére. Szűk fél óra van vissza a műsorból, úgyhogy Olivia Rodrigóval és Alex Warrennel lendülünk tovább már is. Majd ismét egy kis közlekedési info. Közben kaptunk újabb információt Patriciától, hogy a füredi csomópontban már működnek a rendőrlámpák, a Margit templomnál azonban nem, és a 48-as Petőfi kereszteződésében sem. Témánk is marad a közlekedés, ugye változni fog majd a kressz, és már-már érezhető például a bíróságon is ennek az előszele.

0: Indítsa a reggelt frissen! Ez itt a Napragész.
1: Egyre okosabb az emberiség, legalábbis így vélekedünk saját magunkról, ugyanakkor egyre őrültebb is. Hadd mondjak rá példát. Egyre szuperebb személyautókkal járunk, egyre biztonságosabbak, de egyesek mégis egyre hülyébben vezetik azokat. Az egész országot bejárta a hír, ugye a siófoki balesetről, erre most volt még egy baleset Siófokon, amikor is egy autó három másikat tarolt le, mert megint 40 vagy 50 helyen, én nem is tudom mennyivel ment videóban róla, a keringez is a neten, hát elképesztő. Tehát, hogy mi kell ahhoz, hogy józanul gondolkodjon valaki, és ne így vezessen ott, ahol egyáltalán nem lehet. Hát vélhetőleg olyan bírósági döntések, mint amilyen most is született. A másodfokú bíróság 2 év 6 hónapra súlyosbította a közúti járművek vezetésétől eltiltás időtartamát azon vádott esetében, aki az M6-oson büntető fékezett. Nagyon egyszerű, tényleg mindennapos a szituáció. Megy egy teherautó, azt előzi valaki amúgy 130-al, tehát az autópályán használható maximális sebességgel, de mögötte valaki olyan óriási nagy sebességgel jön, villogtat, mint hogyha nem látná, hogy éppen előtte aki van, az előz. Aztán miután az befejezi az előzést, elévág, és kétszeri órát tapos a fékre, de úgy, hogy éppen csak elkerüli a mögötte jövő szabályosan közlekedő autó a balesetet. Ha momentán rossz emberrel kezdett ki, kamerája volt, bejelentést feljelentést tett, ügyet csinált, bíróságra vitte, főleg, mert a jobb hátsó utas egy 4 éves gyermek volt, akinek momentán az életét, testépségét így közvetlenül veszélyeztette az, aki büntető fékezett. Szóval másképpen nem lehet fegyelmezni. Azt hiszem most Ausztriában volt erre egy példa, hogy egy Porsésnak el is kobozták az autóját, azonnal elvették a jogosítványát, és még meg is büntették, mert ő is hasonlóképpen okosan közlekedett. Én nem tudom, meg kéne vezetni a rendőrségre egy óriási nagy 2 méteres kigyúrt állatok, mint rendőrök pofoszkodási lehetőségét. Hát attól az atyai pofontól valaki fölébredne. Jó, tudom, viccelek, ilyen sose lesz, de hát tényleg mi kell még?
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
1: Két jelzőlámpa nem működik a 48-as Petőfi utca sarkán, illetve a Füredén a Margit templomnál. Magában a füredi csomópontban már nem irányítja rendőr a forgalmat, ott már elkészült a lámpa, jelezték többen is, így többek között Fantom is ezt. Köszönjük az információt, és akkor zárjuk is közlekedéssel. Ugye ez is bejárta most már az országot, sőt egész Európát, hogy az alsó-ausztriai Thalnban történt egy sokkoló baleset, egy 18 éves fickó egy erősen átalakított, sőt extrém teljesítményű elektromos rollerrel haladt, amellyel a becslések és a rendőrségi adatok szerint nagyjából 115 km/órás sebességgel száguldott, a száguldás során elveszítette az uralmát a jármű felett, és csapodott neki egy masszív, kétszárnyú acél- és fémkapunak. Nyilván rendkívül súlyos sérüléseket szenvedett, az életéért mentőhelikopterrel szállították kórházba. Az esetnek van egy külön érdekessége és egyben drámaisága az, hogy a fiú egy sisakra rögzített GoPro kamerával rögzítette a saját száguldozását, így a felvétel utólag pontos bizonyítéként szolgált a szörnyű baleset körülményeiről. Hát nálunk Magyarországon nyulak rúgják le a motorosokat, Ausztriában elég a meggondolatlanság is, de megint csak azt mondani, nem tudom, mi kell még az emberi belátáshoz. Pontosan ezért van az, hogy egyre több város, így aztán Kaposvár is saját szabályozást vezetett be. Egyébként az új kressz már elég szigorúan fog elbánni, úgymond a rollerek és a rolleresek sorsával. Itt nálunk a gyalogosok biztonsága és a balesetek megelőzése érdekében a helyi szabályozásban benne van az úgynevezett sétáló övezeti tiltás, miszerint a sétáló utcában és bármilyen sétáló övezetben tilos elektromos rollerrel közlekedni. Ez lehet Segway, hoverboard, bármilyen elektromos gördeszka, azokat kizárólag leszállva, tolva a kézbe lehet tartani, szállítani, tolni. A közterület felügyelet és a rendőrség pedig rendszeresen ellenőrzi a szabályok betartását, nyilván nem állhat minden sarkon rendőr, ezt azért lássuk meg, viszont időnként azért igenis megjelennek, és a sétálóövezetben szabálytalanul guruló e-rollereseket 20 000 forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy hatósági eljárással szankcionálják, ha ráadásul még másokat is veszélyeztetett. Plusz ott vannak az általános közlekedési szabályok, hogy a város egyéb közterületein a kressz alapvető szabályai érvényesek, például a járdán való száguldozás azért kerülendő lassan, tényleg lépésben lehet haladni, a gyalogos forgalmat nem veszélyeztethetik, és az úttestén kerékpár úton kell szabályosan közlekednünk. És itt most a szabályoson van a hangsúly, mert én ma hajnalban 3:46-kor találkoztam olyan rolleressel, még kint a 61-esen, aki az út kellős közepén haladt. Na most ilyenkor mi van? Balról előzzem? De hát ezzel

0: Ez volt a Naprakész.
1: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Reklám.
2: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
3: Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben, gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Lezárult a kaposvári Temesvár utcai tagóvoda egyéves tehetséggondozó programja, amelyben a gyerekek játékos formában ismerkedtek a matematika és természet világával. A pályázat keretén belül a gyerekek az óvodán kívül sokféle élményen keresztül tanulhattak. Jártak többek között a Szennai Skanzenben, a Bőszénfai Szarvasfarmon, a Csillagparkban, a Szijjágyi Erdei Iskolába, de Keszthelyre és Budapestre is eljutottak. Az óvoda tapasztalatai szerint a program erősítette a gyerekek önállóságát, aktivitását és probléma megoldó készségét, miközben a természet iránti érdeklődésük is nőtt. Ma végzik el a korábban elhalasztott faápolási és metszési munkálatokat a kaposvári Dózsa-György utcában. A munkavégzés idején az érintett parkolószakaszon ideiglenes parkolózár lép életbe. A kaposvári városüzemeltetési nonprofit arra kéri az autósokat,

0: hogy a kihelyezett jelzéseket vegyék figyelembe, és a munkálatok ideje alatt ne parkoljanak a lezárt területen. A társaság emellett arra kéri a közlekedőket, hogy a munkálatok környezetében fokozott figyelemmel haladjanak. Szerdán játszik először hazai pályán a felkészülés kezdete óta a finó Kaposvár. A csapat délután 4 órakor a tavalyi Mevzaliga győztes horvát Mokmurza Oziek együttesét fogadja a Kaposvár arénában. Az eszékiek a horvát bajnokságban és a kupában is ezüstérmet szereztek az előző idényben, a mostani szezonban pedig a Mevzaligában is találkozik velük a kaposvári csapat. A mérkőzésre a belépés ingyenes. A közúti és a vasúti árufuvarozás szorosabb együttműködése enyhíthetné a sofőrhiányt a logisztikai ágazatban. Erre hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége. Az országban mintegy 120 ezer gépjárművezető dolgozik, de körülbelül 13 ezer sofőr hiányzik, és 5 éven belül a jelenlegi állomány 15%-a is nyugdíjba vonulhat. A szövetség szerint olyan fuvarozási rendszerre van szükség, amelyben a közút és a vasút egymás kapacitásaira épít. A következő években ugyanis jelentősen nőhet a vasúti áruforgalom, főként a kelet-magyarországi autógyárak miatt. 5 éve nem volt ekkora az új építésű ingatlanok kínálata Magyarországon, jelenleg ugyanis több mint 10 000 lakás és ház közül válogathatnak a vevők. Az ingatlan.com adatai szerint az új lakások legolcsóbb tizede országosan legfeljebb 59 millió forintba kerül, ami egy év alatt 1 millió forintos emelkedést jelent. A megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 48 millió, a községekben pedig 41 millió forint az alsó árszint. A portál szerint az új építésű ingatlanoknál egyre fontosabb a megfizethetőség, miközben a vevők és eladók számára az évvégén lejáró kedvezményes 5%-os lakásáfa jövője is fontos kérdés.
1: Időjárás jelentés.
0: A mai napon napos, száraz, kellemesen meleg időben lesz részünk. Napközben 25-27 fok várható, és számottevő csapadék sehol nem valószínű.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
3: Sziasztok, én itt vagyok, és bízom benne, hogy egyre többen és többen hallgatják a Rádió Mostot. Momentán ebben az órában benne Eva Max-et, Diaz Menta újdonságát és az NSYNC-et, nem sokára egy programajánlót, és beszélek a Magyar Népmese napjáról is.

0: egy darab a popzene történelméből, és ez a dal, ez az imenti Michael Jackson dal átírta, sőt, a zeneipar legjelentősebb és legegyedülállóbb rekordjait is felállította. Minden idők legkelendőbb albuma volt ez. Most már 100 millió feletti számnál jár. Rekordmennyiségű Grammy-t ért el egyetlen este, 84-ben a 26. Grammy gálán, csak a Thriller 8 díjat zsebelt be egyetlen éjszak alatt, köztük az év albuma, az év felvétele díjakat, amit korábban egyetlen előadó sem ért el. Történelmi sikere volt a Billboard Hot 100-as listán, az album ugyan 9 dalból áll csupán, de ezek közül 7 kislemez is a top 10-ben végzett, szenzációs, nem? És 37 hetet töltött a Billboard 200-as lista élén, 37 héten keresztül vezette az eladási slágerlistát. Egyébként a mai napon ez már, vagy ebben az esztendőben teljesen elképzelhetetlen, hogy legyen egy olyan album, vagy akár egy sláger, ami ennyi ideig ott szerepeljen. Ha már 1-2 hétig ott van, már az is szenzáció száma megy, akkor már a zenei túlkínálat. Kétségtelen, sok minden változott azóta, többek között ez is. Nálunk a Magyarországon valami elérte a háromszoros platina lemez szintet, az volt itt az országos szenzáció, hát ez a lemez 34-szeres státuszúra jutott, 34-szeres platina lemez volt, és maga az iménti címadó dal, a Thriller, maga 14 percével volt a történelem legdrágább és leghíresebb zenei videója abban az időben, és az egyetlen zenei klip, amelyet beválasztottak az amerikai kongresszusi könyvtár nemzeti filmregiszterébe. Na hát ezek után nehéz vele versenyezni eredményességbe, de én azt kívánom, hogy legyen eredményes napotok, és hozzá legalább ilyen jó slágereket pörgetünk, mint az iménti. Na tessék, a folytatásban a mi sztárunk Rúzsa Magdi, aztán majd Katy Perry és a Coldplay is érkezik.
1: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most, Kaposvár rádiója, a 91.2.

0: Programajánló.
1: Közeleg a hétvége, és ezzel együtt egy új lehetőség, és most nem arra gondolok, hogy holnaptól a mozik műsor egy picikét megváltozik, jön újabb film, hanem arra, hogy lesz egy újabb szórakozási lehetőség, az úgynevezett Country Club koncert a Silver Rose Banddel Kaposváron a K központban most október 3-án, méghozzá este 8 órai kezdettel, ahol a belépés díjmentes, a vendég a Kaposvár Country Táncház és az Analógia Bakelit Lemez Rekord Shop lesz majd. Ajánlom tovább a Papír Színházas Mesék című előadást a Kaposvári Könyvtárban, a téma és a cím a show. Ez az előadás 16 óra 30 perckor kezdődik még a mai nap folyamán. Ezzel fűszerezik meg a Népmese napját, a show című mesét olvassák fel, kézműves foglalkozással egybekötve. Úgyhogy a fiatal meseolvasók előtt itt a lehetőség, aki szeret másnak felolvasni, az már is jöhet, mehet, válaszol egy papírszínházas mesét, és varázsolja el a közönséget.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna...
4: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most. 91.2. Rádió Most.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.
1: Fontos, érdekes és még különleges évfordulók is vannak ezen a mai napon. Szeptember 30-án, vagy ha úgy tetszik, akkor szeptember utolsó napján. Mindenféleképpen és minden más elé helyezhető a Magyar Népmese napja, de amúgy ma van a Fordítók Nemzetközi Napja, ma van a Netmentes Nap, a Nemzetközi Podcast Nap és a Párna Csaták Napja is. A Magyar Népmese Napjáról beszélnek egy picit bővebben, amely Benedek Elek, a híres székely író, újságíró és Elek apó születésnapján ünnepelendő, azaz a mai napon. Igen, ma született. A kezdeményezést 2005-ben indított el a Magyar Olvasás Társasága Hunra azzal a céllal, hogy a népmességben felhalmozott bölcsesség, kultúra és értékek ne veszítsenek a jelentőségükből. Ezen a napon éppen ezért az óvodákban, iskolákban, könyvtárakban, így Kaposváron is, és persze a művelődési házakban országszerte mesemondó versenyeket, felolvasásokat, kézműves foglalkozásokat és dramatikus játékokat szerveznek. A népmesék ugyanis nem csak szórakoztatják a gyermekeket, hanem segítik az érzelmi feldolgozást, az igazságérzet és a morális iránytű fejlődését, megmutatják, hogy a legkisebb királyfi is célba érhet kitartással és jó indulattal. A mese tehát az az óriási varázslat, amely átsegíti a gyermeket a valóság nehézségein, és megtanítja hinni abban, hogy a jó végül elnyeri méltó jutalmát.

0: Reklám. Mondhatnánk rengeteg számot az új, teljesen elektromos Skoda Epicről, de talán többet mond az, hogy belefér a sátor, a bőrönt és a hétvége összes terve, meg minden, ami még eszedbe jut. Sőt, a hétvége is. Kompakt SUV kívül, meglepően tágas belül. Az új Skoda Epic. Igazán új, teljesen elektromos. Ó, igazán epic.
1: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
2: Skoda.
3: Hogy miért a hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítő készkiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a hírofon a szolgáltatóházban, a DigiVolt helyén.
4: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
3: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék! Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Két előadással várják az érdeklődőket ma a Mate Szabad Egyetem programján. Délután 14:30-tól a K központban dr. Kovács Zoltán, Berzsenyi Dániel születésének 250. évfordulója kapcsán a somogyi költő munkásságáról beszél. Professzor dr. Orsós Anna pedig a roma identitás és elnevezésének témáját járja körül. Az előadásokat két hetente szerdánként rendezik meg, a K központ az egykori Latinka épületében, az Európa Park felől közelíthető meg. A részvételhez regisztráció szükséges. Kábítószerültetvényt találtak egy somogyi kis településen. A nagyatádi rendőrök egy 27 éves férfi és egy 26 éves nő otthonában tartottak kutatást, ahol csaknem 1 kg szárított növényi törmeléket és a termesztéshez szükséges eszközöket találtak. A telek határában drónnal is átvizsgálták a területet, így fedezték fel a fák mögé rejtett 15 tőből álló kenderültetvényt. A pár mindkét tagjánál kimutatta a gyors teszt a kábítószer fogyasztást, ezért gyanúsítottként hallgatták ki őket kábítószer birtoklás miatt. Több mint 500 somogyi diák vehetett részt külföldi szakmai programokon a Kaposvári Szakképzési Centrum Erasmus Plus programjának köszönhetően a tavalyi tanévben. A diákok többek között Görögországban, Szlovéniában és Erdélyben szereztek gyakorlati tapasztalatokat. Az erdésztechnikusok ültetvényeket és fűrészüzemet látogattak, az ápoló tanulók az egészségügyi ellátással ismerkedtek, az informatikusok pedig a mesterséges intelligenciáról tanultak. Erdélyben mintegy 100 diák és oktató vett részt a programban, a

0: pincészet tanulók például csokoládé manufaktúrában, a szakács és pincér tanulók pedig vendéglátóhelyeken gyakoroltak. A program ősszel is folytatódik. Szeptemberben és októberben csaknem 450 diák és oktató utazhat Görögországba, emellett Erdélybe és Kínába is szerveznek szakmai utakat. A védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken érvényben lévő fakitermelési moratórium meghosszabbítását kérik természetvédő szervezetek. Nyílt levelükben azt írják, hogy a szociális tűzifa iránti igénye nem védett, alacsony természetességű erdőkből is kielégíthető. A szervezetek szerint a moratórium szeptember végén jár le, miközben még nem készült el a védett erdők kezelésének új rendszere. Arra is figyelmeztetnek, hogy a szárazság miatt az erdők különösen sérülékenyek, ezért szerintük a fakitermelés további terhelést jelentene az ökoszisztémák számára.
1: Időjárás jelentés.
0: A mai napon napos, száraz, kellemesen meleg időben lesz részünk. Napközben 25-27 fok várható, és számottevő csapadék sehol nem valószínű.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
1: Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor. Ebben az órában is a legjobb előadókkal. Jön majd hazai sztár, ugye a Kelemen kabátba. Jön külföldi nagyágyú, mint például David Guetta, vagy éppenséggel Shakira. De hát a régi nagyok közül is azért lesz majd, akit felelevenítünk, konkrétan a Kiss együttes legendás lassúját. Higítóként használunk még horoszkópot, időjárás előrejelzést és programajánlót, a sort pedig Látris a

0: Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most. Programajánló.
1: Holnap már október 1-e, és ismét muzsikál Kaposvár, ugye, mert hogy október 1 a zene világnapja. 15. alkalommal hűjük ezt itt Kaposváron, és köszönhetően a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskolának, akik, hát hogy is mondjam, mindig gondoskodnak arról, hogy a világnap nem újjék el nyomtalan. A program fővédnöke Szita Károly polgármester, és maga a program így alakul, 10-15-től óvodás csoportok adnak egy kis körjátékot a Kossuth téren, de bárki csatlakozhat hozzájuk. 11 órától közös éneklés lesz, amelyen közreműködik a Somogy zenekar, valamint az iskolai kórusok. Itt köszöntőt is mond majd polgármester úr. 4-12-től táncház lesz a Kossuth téren. Közreműködik Turi Endre koreográfus, aki hát ugye a Titi táncházakat is vezeti. Délután pedig mini koncertek lesznek a város különböző pontjain, flashmob-szerűen. 14.30-tól zongora és vonós muzsika is lesz a könyvtárban. 17.30-tól pedig dalban egy a város kórus hangverseny az Együd Árpád Kulturális Központban. Októberrel pedig közeledik október 5-e is, amikor is születésnapot ünnepel az Irgalmasság háza. 3 évesek lesznek, és a születésnapi ünneplése mindenkit szeretettel várnak. Október 5-én, jövő hétfőn egész nap nyitva lesz a ház. Süti, kávé, játékos feladatok gyerekeknek és felnőtteknek, ezen kívül arcfestés és lufi jár a legkisebbeknek. Aki pedig eddig csak elsétált előtte, most akkor ez egy jó ok arra, hogy benézzen. Nem kell vinni semmit, a programok teljesen díjmentes, csak legyünk ott minél többen jelen. Irgalmasságháza itt Kaposváron a Német István fasor 2 szám alatt. Írjátok fel október 5-e, hétfő 9 órától 16.30-ig, mert számukra mindenki fontos.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Kid Laroi első világslágerét hallgattuk köszönhetően a közreműködő Justin Biebernek, bár ami azt illeti, Charlton Kenneth Jeffrey Howard, egy olyan ausztrál énekes, rapper és dalszerző, aki ugye a mostani modern műfajok egyik legnépszerűbb nemzetközi sztárja. Maga Laroi név a Kamilaroi népből származik, ami egy ausztrál őslakos, úgynevezett aboriginál törzs, a művész büszkén vállalja őslakos gyökereit. Áttörés és felfedezése Juice WRLD-nek köszönhető 2019-ben fedezte fel, és vitte magával a közös turnéra, utána jött ez a Stay című dal, és most már otthon a legnagyobbak között. Ha netán jönne turnézni mondjuk ide Kaposvárra, akkor már is üzenem neki, hogy milyen időjárása számíthat.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
2: Időjárás jelentés.
0: Jóság van időjárási szempontból. Mondhatnám, hogy vénasszonyok nyara, de a hétvégén egyik kedves hallgatónk megszólt bennünket, hogy ez milyen sértő. Holott azért tegyük hozzá, hogy az osztrákoktól vettük át magát a kifejezést, és cirka 170 éve használatos egyébként a köznyelvben, és nem egy jelző, nem egy minősítés, hanem sokkal inkább egy főnévként gondolunk már rá. Mert ha meg azt mondom, hogy indián nyár, akkor meg mérőket sértegetem. Mondhatom persze, hogy szépkorúak nyara, de mindez a lényegen egyáltalán nem változtat semmit, azt, hogy remek időjárásban van részünk, Kid Laroi is örülhet, ha erre jön, de mi örülünk, mi saját magunknak is örülünk. 25-27 fokos napi maximumokkal kell számolni a következő egy hétben, sőt még egy picivel tovább is. Csapadékra nincsen esély, 7-10 fokos reggelekre, hűvös hajnalokra igen. A következő váltás majd jövő héten csütörtökön következik be, amikor a napi csúcs egy 3-4 fokkal majd lejjebb megy, és utána nagyjából azon a szinten fog maradni az azt követő hetekben, és jövő héten pénteken, vasárnap, majd az azt követő héten szerdán csütörtökön, és a hónap végén kell majd valami kis csapadékra számítani.
2: Időjárás jelentést hallottak.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
2: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Egy 6-tagú kutatócsapat nyerte el a biológiai Ig Nobelt. Ők azt kutatták, hogy ha különböző napszakban, különböző hőmérsékleten lépsz rá egy mérges kígyó különböző testrészeire, mekkora eséllyel fog rohadt agresszíven átsegíteni a túlvilágra.
4: Milyen finoman fogalmaztál.
3: Mondjuk ezt nagyjából borítékolni tudnám, hogy akár reggel, akár a lemenő nap romantikus fényénél lépsz rá egy mérges kígyó bármelyik testrészeire, az... meg fog marni. Még akkor is, hogyha éppen rakszett számokat, vagy esetleg gyermekdalokat dudorászol közben.
2: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
5: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
6: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társasházban élsz?
5: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
5: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfelszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
5: És a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
5: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Gyors, neki is veselkedünk a horoszkópoknak az éppen aktuális mérlegektől. Hozom négyesével, úgyhogy itt az első blokkban figyelem, mérlegek, skorpiók, nyilasok, bakok. Mérleg, a diplomáciai érzéked ma a csúcsra jár, így bármilyen régóta húzódó konfliktust vagy félreértés könnyedén elsimíthatsz a környezetedben. Skorpió, erőteljes megérzéseid pontosan megmutatják ma, kiben bízhatsz meg, ezért érdemes ma a belső hangodra hallgatva hoznod meg a fontos döntéseket. Nyilas, egy váratlan lehetőség vagy inspiráló ötlet arra sarkal, hogy kilépj a megszokott rutinodból és új horizontok felé nyiss. Bak, a céltudatosságod és a kitartásod ma meghozza a várt gyümölcsét, így a munkahelyeden elismerésre számíthatsz.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Vízöntők, halakkosok, bikák, figyelem. Vízöntők, kreatív meglátásait felkelték ma mások figyelmét is, ezért bátran oszd meg a gondolataidat egy közösségi vagy baráti projektben. Halak, gazdag belső világod és intuíciót segít abban, hogy ráhangolódj a szeretteid szükségleteire, és mély, szeretetteljes pillanatokat élj meg. Kos, csupa energia és lendület vagy ma, de a siker érdekében érdemes ezt a tüzes elszántságot megfontolt döntésekbe csatornáznod. Bika, a stabilitásra és a jólétre való törekvésed ma gyakorlati sikereket hozhat, különösen a pénzügyek vagy az otthoni teendők terén.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Harmadik egyben záró blokk itt a horoszkópban, ikrekkel, rákokkal, oroszlánokkal, szüzekkel, mármint a nekik szóló jóslatokkal. Ikrek, éles eszed és kíváncsiságod révén ma könnyedén kötsz új kapcsolatokat és sajátítasz el hasznos információkat. Rák, az otthon és a családi béke megteremtése áll a figyelmet középpontjában, ahol a jelenlét egy gyógyító és megnyugtató hatású. Oroszlán, természetes kisugárzásod és magabiztosságod ma mindenkit elvarázsol, így könnyen a társasági élet középpontjába kerülhetsz. Szűz, analitikus gondolkodásod és precizitásod segít rendszerezni a mindennapi feladataidat, megszüntetve ezzel az esetleges stresszt. Hát ne is stresszeljetek, próbáltok meg, hogy könnyedébben felfogni a dolgokat. A stressz az nem feltétlen vezet eredményre, bár azt szokták mondani, hogy a megfelelő stressz és a jó kezelése még inspiráló is lehet. Hát akkor okosan, ügyesen, én azonban most búcsúzóra fogom, és még okosan, ügyesen, gyorsan lepörgetek néhány dalt Jostonnal az élen. Búcsúzom, köszönöm a figyelmeteket, sziasztok, Keszthelyi Tibort hallottátok.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
3: Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.

0: Reklám.
1: Őszi szinkavalkád a Hélia kertészetben. Gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
2: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
3: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Több szolgáltatás is szünetel holnap a kormányablakokban. Óriási győzelmet aratott tegnap a KKK. Jó napot kívánok, 11 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Október 1-én délig szünetel a lakcím nyilvántartási ügyek intézése a kormányablakokban Somogyban. Ezen a napon a tulajdoni lapok és a térkép másolatok kiadása sem lesz elérhető. Emellett a földhivatali főosztály és annak osztályai egész nap zárva tartanak. Ezért aki ilyen ügyben szeretne ügyet intézni, annak érdemes másik napra terveznie a látogatást. A szolgáltatások október 2-től a megszokott rend szerint vehetők igénybe. A robotika és a környezettudatos nevelés összekapcsolására épülő programokat valósítanak meg a kaposvári Búzavirág tagóvodában. A gyerekek játékos feladatokon keresztül ismerkedhetnek a természettel, miközben fejlődik a kreativitásuk, a probléma megoldó gondolkodásuk és az együttműködésük. Új robotikai és fejlesztő eszközöket, valamint kültéri játékokat is beszereztek, és a programokba más óvodák gyermekeit is bevonták. A fejlesztésekre a Búzavirág tagóvoda 2 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert. Időben érkezett a segítség egy elkeseredett férfihoz Kőröshegyen. A rendőrségre kedden éjjel érkezett bejelentés a férfi hozzátartozóitól, akik attól tartottak, hogy a Kőröshegyi völgyhídról a mélybe akarja vetni magát. A járőrök rövid időn belül megtalálták és megpróbálták lebeszélni szándékáról. Mivel a férfi láthatóan rossz lelki állapotban volt, mentőt hívtak hozzá, akik kórházba szállították. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy lelki problémák esetén fontos segítséget kérni, és nem szabad egyedül maradni. 22 év után nyert ismét Szolnokon a kaposvári KK. A csapat egy ponttal 91-90-re győzte le a bajnoki ezüstérmes hazaiakat. A KKK már az első félidőben

0: 10 pontos előnyt szerzett, a harmadik negyed közepén pedig 16 ponttal is vezetett. A Szolnok innen felzárkózott, a negyedik negyed elején már 6 ponttal is a hazaiaknál volt az előny, de a kaposváriak visszajöttek a meccsbe. A végjáték szorosan alakult, végül a KKK egyetlen ponttal megszerezte a győzelmet. A Kaposvár legeredményesebb játékosa a 20 pontos Bulldog volt. Elmaradt a tavalyitól a turisztikai szálláshelyek augusztusi forgalma, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Összességében csaknem 2,6 millió vendég érkezett a szálláshelyekre, akik közel 7 millió vendég éjszakát töltöttek el, mindkét adat alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A visszaesés a belföldi és a külföldi vendégeknél is megfigyelhető volt, utóbbiaknál nagyobb mértékben. A Balatonnál is kevesebb vendéget regisztráltak, mint tavaly. A szálláshelyek bevétele szintén csökkent az előző évhez képest.
1: Időjárás jelentés.
0: A mai napon napos, száraz, kellemesen meleg időben lesz részünk. Napközben 25-27 fok várható, és számottevő csapadék sehol nem valószínű.
1: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Bátori Gyöngyvér. Bátori Gyöngyvér.
2: Délelőtt utolsó órájában köszöntök mindenkit ezen a csodaszép napsütéses szerdai napon. Fantasztikus zenék jönnek a folytatásban is, ahogy azt tőlünk megszokhattátok. Aztán megnézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk majd a következő napokban, illetve hetekben. És persze, ahogy mondtam, pörögnek a legjobbak. Érkezik majd Pink, de itt lesz Lady Gaga, valamint a New Level Empire és Wolf Kati közöse is. Most pedig nyitjuk az órát egy 2018-as dallal, szól a halott pénz és a hajtól szívig.
3: A hajat hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

0: 4:12 elmúlt, és jöttem vissza egy jó kis programmal. Az Állatok Világnapja és az Állatvédelmi Hét kapcsán két nagyszerű programmal is készül a Takács Gyula Könyvtár. Október 2-án, tehát két szuper állatos program egy napon 15 órától bemutatkozik a Kapocs Kutyasuli. Fel lehet fedezni Magyarország kutyafajtáit, és megismerheti mindenki a felelős állattartás legfontosabb szabályait. Aztán 17 órától terrafanatik, vagyis egzotikus állatok, kisokos előadás, bátorságpróba és kérdezfelelek is lesz, tehát október 2-án a Takács Gyula Könyvtárban az Állatok Világnapja és az Állatvédelmi Hét kapcsán. Mi pedig megyünk tovább, itt a legjobb zenékkel a rádió moston. Érkezik a New Level Empire és Wolf Kati közöse, ez pedig a Nem Elég.
1: Már

0: Időjárás jelentés.
1: Hogyha egy kicsit távolabbra tekintünk, akkor azt látjuk, hogy bizony az előttünk álló 30 napban fokozatosan veszi át az uralmat az ősz. Október első napjaiban egyébként még kifejezetten kellemes, napos és száraz időre számíthatunk, délutánonként 24-26 fok körüli csúcs hőmérsékletekkel, a reggelek ugyanakkor, ahogy a napokban is, hűvösek lesznek, helyenként 5 fok közelébe is csökkenhet a hőmérséklet. A hónap első harmadában még többnyire 20 fok fölött alakulhatnak a nappali maximumok, majd október közepétől fokozatos lehűlés körvonalazódik, ekkor már inkább 17-20 fokos délutánok és 7-11 fok körüli reggelek lehetnek a jellemzők. A hónap utolsó harmadában pedig tovább erősödhet az őszies jelleg, a jelenlegi hosszabb távú számítások szerint napközben többnyire 15-18 fok körül alakulnak a hőmérsékletek, hajnalban pedig 5 fok körüli értékek is előfordulhatnak. Összességében egyébként tehát egy kellemes, meleg kezdés utáni fokozatos enyhülésre számíthatunk októberben. Tartós komoly hideg egyelőre nem látszik, de a hónap második felében már egyre inkább szükség lesz bizony a kabátra, különösen a reggeli órákban igaz ez. A 30 napos előrejelzés természetesen elsősorban csak egyfajta tendenciát mutat, a távolabbi időszak részletei azért még jelentősen változhatnak. Mi azonban itt a Rádió Moston majd erről is beszámolunk, most pedig egy rövid kitérő után folytatjuk majd a YouTube alával a Vannal.
0: Időjárás jelentést hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
2: Ha a lefolyót beszélni tudna...
3: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyez el, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
2: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán! Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
4: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.

3:12 már elmúlt, és a Well Hello dalát hallgattuk 2017-ből. Szólt a zuhany belém. Nem sokára, pontban délben pedig jönnek a friss hírek és információk Patriciától. Remélem, hogy ti pedig pár falatot magatokhoz tudtok venni, csak hogy bírjátok a nap hátralévő részét. Nos, a következőkben megmutatjuk, hogy mi történik, ha a brit pop találkozik egy igazi country ikonnal. Anne-Marie maga mellé hívta egyik nagy kedvencét, Shania Twain-t, és ebből egy igencsak fülbemászó dal született. Egy kis pop, egy kis country, és egy nagyon egészségtelen szerelem. Itt az Unhealthy a Rádió Moston. Well,

0: Reklám.
1: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
2: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
1: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Ma újabb előadással érkezik a Mate Szabad Egyetem. Tűz volt tegnap Balatonlellén. Jó napot kívánok, dél van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. 2 előadással várják az érdeklődőket ma a Mate Szabad Egyetem programján. Délután 14:30-tól a K-központban dr. Kovács Zoltán, Berzsenyi Dániel születésének 250. évfordulója kapcsán a somogyi költő munkásságáról beszél. Professzor dr. Orsós Anna pedig a roma identitás és elnevezésének témáját járja körül. Az előadásokat 2 hetente szerdánként rendezik meg, a K-központ az egykori Latinka épületében, az Európa Park felől közelíthető meg. A részvételhez regisztráció szükséges. Októberben is folytatódik a házhoz menő használt sütőolajgyűjtés Kaposváron. A lakóknak csak a zöld gyűjtőedényt kell jól láthatóan kihelyezniük az ingatlan elé a megadott napon, a KHG pedig ingyenesen elszállítja. Október 16-án Kaposfüreden, Toponáron és a Nádasdi városrészben gyűjtenek, 19-én az északnyugati városrészben, 20-án a Donnerben és a Rómahegyen, 21-én a Cserben és Kecelhegyen, 22-én pedig a belvárosban és Tüskeváron. A használt sütőolajat nem szabad a lefolyóba önteni, mert komoly környezeti károkat okozhat. Lezárult a kaposvári Temesvár utcai tagóvoda 1 éves tehetséggondozó programja, amelyben a gyerekek játékos formában ismerkedtek a matematika és természet világával. A pályázat keretén belül a gyerekek az óvodán kívül sokféle élményen keresztül tanulhattak. Jártak többek között a Szennai Skanzenben, a Bőszénfai Szarvasfarmon, a Csillagparkban, a Szijjágyi Erdei Iskolába, de Keszthelyre és Budapestre is eljutottak. Az óvoda tapasztalatai szerint a program erősítette a gyerekek önállóságát, aktivitását és probléma megoldó készségét, miközben a természet iránti érdeklődésük is nőtt. Teljes terjedelmében égett egy családi ház tetőszerkezete hétfő délután Balatonlellén. A lángokat a boglári önkormányzati tűzoltók oltották el, majd a Siof

0: aki hivatásos tűzoltókkal együtt átvizsgálták a tetőszerkezetet, hogy maradtak-e izzó részek. A tűz az épület elektromos hálózatát is megrongálta, ezért a lakóknak ideiglenesen rokonokhoz kellett költözniük. Közel 120 milliárd forintot csoportosít át a kormány a rezsivédelem finanszírozására, derül ki a Magyar Közlönyben megjelent határozatból. Az összeggel a harmadik negyedévben nyújtott rezsivédelmi szolgáltatások költségeit ellentételezik a szolgáltatóknak. A támogatásból a villamosenergia és a földgáz szolgáltatók is részesülnek. Utóbbinak járó összeget szeptember végéig utalják át.
1: Időjárás jelentés.
0: A mai napon napos, száraz, kellemesen meleg időben lesz részünk. Napközben 25-27 fok várható, és számottevő csapadék sehol nem valószínű.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: 12 óra elmúlt 3 perccel, itt vagyunk a szerda délután első órájában, és remélem, hogy ti is itt maradtok velünk, már csak azért is, mert nálunk szólnak a legjobb slágerek, a legváltozatosabb zenei palettáról. Nagyon számítok rátok, üzenjetek, jöhetnek akár már hétvégére is a program tippek, ugyanis gyönyörű, szép időnk lesz. 0670-32-32-355, most pedig zenélünk.
1: Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

Csak úgy rohan az idő, negyedegy már elmúlt, kitartást a munkában lévőknek, ránk számíthattok, hiszen olyan dalokat válogattunk nektek most is, amivel garantáltan sokkal gyorsabban pörög az a fránya munkaidő. Már pikpak eltelt a délelőtt, és itt vagyunk a délután második órájában, ahogy mondtam, tehát negyedegy elmúlt, és bekészítettük már nektek a legjobb dalokat. A folytatásban jön Sabrina Carpenter, aki ezúttal sem kíméli a férfiakat. A Man Child nem egyetlen férfiról, hanem inkább egy férfi típusnak szól. Ez a dal következik most. Olyan férfiakról szól tehát a nóta, akik ugyan papíron már felnőttek, csak néha a viselkedésük felejti el követni az életkorukat. Jön tehát Sabrina Carpenter és a Man Child itt a

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Programajánló.
1: Holnap október 1-én a Zene Világnapján immár 15. alkalommal muzsikál együtt Kaposvár. A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola szervezésében valósulnak meg a programok. Ennek keretében bizony már délelőtt 10:45-től óvodás csoportok körjátéka látható és hallható majd a Kossuth téren, 11 órától pedig közös éneklésre hívnak mindenkit. Szintén a Kossuth térre közreműködik a Somogy Zenekar, valamint különböző iskolák kórusa is. Köszöntőt mond városunk polgármestere Szita Károly. 11:45-től pedig már táncra is lehet perdülni Túri Endre vezetésével, táncház a Kossuth téren, délután pedig mini koncertek lesznek a város különböző pontjain. 14:30-tól zongora és fúvós muzsika a Tokás Gyula könyvtárban, este 17:30-tól pedig Dalban egy a város kórus hangverseny lesz az Együd Árpád kulturális központban. Egyébként közreműködik és fellépnek a következő kórusok, ott lesz a Kapucsini kórus, a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kicsinyek kórusa, a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola kamarakórusa, a Kaposi Mór Oktatókórház kórusa, a Vikár Béla Vegyeskar, valamint a Zenekedvelők kórusa is. Mindez tehát este 17:30-kor az Együd Árpád kulturális központban.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Társadalmi célú hirdetés.
2: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
3: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
4: Társasházban élsz?
5: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
4: Hogy eldugul a lefolyód és a WC-d a beleöntött maradéktól?
5: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
4: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
5: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
4: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
5: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.

Nem sokára megint jönnek a friss hírek és infók, de előtte még játsszuk egy olyan dalt, ami Király Viktor és Radics Gigi közös szerzeménye. Közös daluk sokáig nem volt, bár sokat énekeltek együtt, majd Gerendás Danival leültek a stúdióban, órákig beszélgettek a szerelemről, a kapcsolatokról és arról, hogy mi történik, amikor elmúlik az a bizonyos lila köd. Ebből született a Nem szóltál, ami most szól 2022-ből itt a rádió.

0: Reklám.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el, és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
3: Őszi szinkavalkád a Hélia kertészetben, gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Ma játszik először hazai pályán a Finó az idei szezonban. Jó napot kívánok, egy óra van, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Szerdán játszik először hazai pályán a felkészülés kezdete óta a Finó Kaposvár. A csapat délután 4 órakor a tavalyi Mevzaliga győztes horvát Mokmurza Oziek együttesét fogadja a Kaposvár arénában. Az eszékiek a horvát bajnokságban és a kupában is ezüstérmet szereztek az előző idényben, a mostani szezonban pedig a Mevzaligában is találkozik velük a kaposvári csapat. A mérkőzésre a belépés ingyenes. Munkahelyéről lopta az építőanyagot egy férfi, aki ellen a Vármegyei Főügyészség most emelt vádat. Az árukiadóként dolgozó férfi pénzért cserébe segített társainak, akik először kisebb tételben faárut vittek ki, később pedig már közel 1 millió forint értékű szarufát, gerendát és gipszkartont pakoltak egy teherautóra. A férfi a hátsó kaput is kinyitotta előttük. A cég vezetője észrevette a történteket, a rendőrök pedig több ellopott építőanyagot is megtaláltak és lefoglaltak. Az ügyészség a munkavállalóval szemben letöltendő börtönt, két társával szemben pedig felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott. Elkezdődött a Szántód-Tihanyrév teljes körű fejlesztése, amelynek köszönhetően gyorsabbá és kényelmesebbé válhat a balatoni átkelés. A Szántódi és a Tihanyi kikötőben egyebek mellett megújulnak a mólók, az utasvárok, az utak és a közlekedési rendszerek, valamint új jegypénztárakat és kerékpártárolókat is kialakítanak. Az átalakított forgalomirányítás és az elővételes jegyvásárlás szintén gyorsíthatja a kompokra való fel- és lehajtást. A fejlesztés részeként a szántódi ikonikus váróépületet is felújítják. A munkálatok októbertől gyorsulnak fel, de a kompok a beruházás idején is menetrend szerint közlekednek. A teljes beruházás mintegy 6 milliárd forintból várhatóan 2027 végére készül el.

0: érdemes odafigyelniük az autósoknak, amikor online vásárolnak e-matricát, mert egyre több megtévesztő felület jelenik meg az interneten. A Magyar Közút most arra figyelmeztet, hogy egyes oldalakon nem közvetlenül vásárolható meg a matrica, hanem csak megrendelhető. Ráadásul a hivatalos árnál jóval drágábban, és előfordulhat, hogy nem is a kért érvényességi időre. Egyes szolgáltatók emellett havi tagsági díjat is felszámolnak. Azt kérik, hogy mindenki ellenőrizze, valóban hivatalos értékesítőtől vásárol-e. Erre a nemzetiudi.hu oldalon van lehetőség. A legbiztosabb megoldás, ha az e-matricát közvetlenül ezen a felületen szerzik be.
1: Időjárás jelentés.
0: A mai napon napos, száraz, kellemesen meleg időben lesz részünk. Napközben 25-27 fok várható, és számottevő csapadék sehol nem valószínű.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A friss hírek és infók után, amit ezúton is köszönünk Patriciának, ismét a legjobb zenék következnek itt a 91.2 Rádió Moston Kaposvár kedvenc rádiójában. Jönnek újdonságok és igazi klasszikusok is. Szeptember utolsó napja van, szerda délután, szóval, hogyha úgy nézzük, akkor túl vagyunk már a hét felén, és lassan ezen a hónapon is, holnap ugyanis már október 1-e. Ha ebéd után kellene még egy kis lendület a folytatáshoz, akkor garantáltan jó helyen jártok. Nyitjuk az órát egy ideidallal. Jöjjön Olivia Rodrigo és a Stupid Song. Hey,

Negyed-kettő már elmúlt, és egy programajánlóval tértem vissza hozzátok, így szerda délután. Az Irgalmasság háza ugyanis hétfőn lesz 3 éves, akkor ünneplik 3. születésnapjukat, és ennek kapcsán bizony születésnapi ünneplésre invitálnak mindenkit. Hétfőn egész nap nyitva tart ennek keretében a ház, ahol lesz süti, kávé, játékos feladatok gyerekeknek és felnőtteknek, arcfestés és lufi a legkisebbeknek. Azt kérik, hogy aki eddig csak elsétált a ház előtt, most legyen egy jó oka arra, hogy benézzen, nem kell semmit se vinnie, a programok ingyenesek, csak gyere és légy jelen, szól a felhívásban. Irgalmasság háza, Kaposvár, Németh István fasor 2, október 5-e hétfő 9:30 között, mert fontos vagy, zárul a felhívás, tehát október 5-én várnak mindenkit az Irgalmasság házának 3. születésnapjára reggel 9 és délután 5:30 között. Mi pedig itt a Rádió Moston megyünk tovább, persze, hogy nagyszerű zenékkel. Tartsatok velem, 0670-32-32-355, üzenjetek, jöhetnek a hétvégi programajánlók is. Most pedig már itt is van a Soul Wave és 2017-ből a Nehezen múlik című dal.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Jelentős változás Európa légkörében a következő napokban sem várható. Túlnyomóan napos, és még mindig jelentős lesz a napi hőingás. Ez azt jelenti, hogy éjszakánként 5 fok közelébe csökken a hőmérséklet, míg napközben akár 25 fok feletti maximum hőmérsékletek is előfordulhatnak. A mai nap is nagyjából 24-26 fokos maximumok várhatók, késő estére pedig 15-18 fok közé hűl le a levegő. Holnap is marad a nap száraz idő, a hőmérsékletek a maihoz hasonlóan alakulnak csütörtökön és pénteken is, hogyha pedig előre tekintünk, akkor az látható, hogy jövő hét keddig marad az eseménytelen meleg kora őszi idő.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna...
4: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
0: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.

3:45 már elmúlt, kitartást mindenkinek a munkához, mi jó dalokkal pörgetjük tovább ezt a délutánt is, illetve jönnek a hírek és a friss ropogós információk nem sokára Patriciától, előtte pedig egy dal Ariana Grande-től, aki több mint 3 év kihagyás után ezzel a nótával tért vissza, méghozzá 2024 elején. A címe már önmagában egyfajta üzenet, Yes and, vagyis nagyjából igen, és akkor mi van? Ariana szerint nem kell állandóan mások véleményéhez igazítani az életünket, és nem is tartozunk mindenkinek magyarázattal. Egy kis önbizalom és határozottság szerda délutánra Ariana Grande-től ez a Yes and itt Kaposvár Rádiójában.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut.

0: Reklám.
1: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
2: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
0: Reklám hangzott el! Hírek most!
3: Újabb előadással jelentkezik ma a Mate Szabad Egyetem. Több szolgáltatás nem lesz elérhető holnap a kormányablakoknál. Jó napot kívánok, 2 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. 2 előadással várják az érdeklődőket ma a Mate Szabad Egyetem programján. Délután 14:30-tól a K központban dr. Kovács Zoltán, Berzsenyi Dániel születésének 250. évfordulója kapcsán a somogyi költő munkásságáról beszél. Professzor dr. Orsós Anna pedig a roma identitás és elnevezésének témáját járja körül. Az előadásokat 2 hetente szerdánként rendezik meg, a K központ az egykori Latinka épületében, az Európa Park felől közelíthető meg. A részvételhez regisztráció szükséges. Október 1-én délig szünetel a lakcím nyilvántartási ügyek intézése a kormányablakokban Somogyban. Ezen a napon a tulajdoni lapok és a térkép másolatok kiadása sem lesz elérhető. Emellett a földhivatali főosztály és annak osztályai egész nap zárva tartanak. Ezért aki ilyen ügyben szeretne ügyet intézni, annak érdemes másik napra terveznie a látogatást. A szolgáltatások október 2-től a megszokott rend szerint vehetők igénybe. Több mint 500 somogyi diák vehetett részt külföldi szakmai programokon a Kaposvári Szakképzési Centrum Erasmus Plus programjának köszönhetően a tavalyi tanévben. A diákok többek között Görögországban, Szlovéniában és Erdélyben szereztek gyakorlati tapasztalatokat. Az erdésztechnikusok ültetvényeket és fűrészüzemet látogattak, az ápoló tanulók az egészségügyi ellátással ismerkedtek, az informatikusok pedig a mesterséges intelligenciáról tanultak. Erdélyben mintegy 100 diák és oktató vett részt a programban. A cukrász tanulók például csokoládé manufaktúrában, a szakács és pincér tanulók pedig vendéglátóhelyeken gyakoroltak. A program ősszel is folytatódik. Szeptemberben és októberben csaknem 450 diák és oktató utazhat Görögországba, emellett Erdélybe és Kínába is szerveznek szakmai utakat. Kábítószerültetvényt találtak egy somogyi kis településen. A nagyatádi rendőrök egy 27 éves férfi és egy 26 éves nő otthonában tartottak kutatást, ahol csaknem 1 kg szárított növényi törmeléket és a termesztéshez szükséges eszközöket találtak. A telek határában drónnal is átvizsgálták a területet, így fedezték fel a fák mögé rejtett 15 tőből álló kenderültetvényt. A pár mindkét tagjánál kimutatta a gyors teszt a kábítószer fogyasztást, ezért gyanúsítottként hallgatták ki őket kábítószer birtoklás miatt. Jelentősen felgyorsult a termelői árak emelkedése Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal szerint egy év alatt közel 5%-kal drágultak a termékek a termelőknél. A belföldi és az export értékesítés árai is emelkedtek, egy hónap alatt pedig csaknem 3%-kal nőttek a termelői árak. A KSH szerint az energiaiparban és a feldolgozó iparban is érezhető volt ez a növekedés.
0: Időjárás jelentés.
3: A mai napon napos, száraz, kellemesen meleg időben lesz részünk. Napközben 25-27 fok várható, és számottevő csapadék sehol nem valószínű.
0: Időjárás jelentést hallottak.
4: Csodás szerda délutánt kívánok mindenkinek, 14 óra már elmúlt 3,5 perccel, mi pedig szakadatlanul hozzuk a jobbnál jobb dalokat, és nagyon számítunk rátok, ugyanis én kíváncsi vagyok, hogy ebben a csodálatos időben, ami a hétvégén is vár ránk, mit fogtok csinálni, mivel töltitek majd a hétvégét, nem is baj, ha így a hét közepén már egy kicsit tervezgetünk, legalább gondolatban egy icipicikét el tudunk kalandozni.

0670 32 32 355. Ide jöhetnek az SMS és Viber üzenetek, én nagyon várom őket. Nyitjuk az órát mindjárt méghozzá egy olyan dallal, és vannak ilyen dalok bőven, amelyhez elég néhány másodperc, és már is automatikusan feljebb tekerjük a hangerőt. A Twisted Sister 1984-ben adta ki a We Are Not Gonna Take It-et, amelyből azóta igazi rock himnusz lett. Dee Snider ráadásul éveken át dolgozott rajta, mire megszületett a végleges változat. Jöjjön tehát szerda délutánra egy kis plusz energia, itt a Twisted Sister slágere 1984-ből.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Lady Gaga és Bruno Mars közösen szólt itt a rádió moston, és befutott egy hallgatói üzenet, érdeklődtem, hogy mivel töltitek ezt a csodálatosnak ígérkező hétvégét, ami napsütéses lesz, és egy kora őszi időt ígér. Peti írt nekünk Viber falunkra, én már nagyon várom a hétvégét, ha ilyen szép idő marad, akkor szombaton leugrunk a Balatonhoz a párommal, sétálunk egy nagyot, aztán valahol ebédelünk egyet, vasárnap viszont semmi program, családi ebéd, aztán kanapé, szép délutánt nektek, Peti, köszönjük szépen, hogy írtál, szerintem ez így igazán jól hangzik, és a vasárnapi kanapés programmal szerintem nagyon sokan tudnak azonosulni, hogyha ti is tudjátok már, hogy mivel töltitek ezt a hétvégét, akkor azt bátran írjátok meg, akár konkrét programajánló is jöhet, 0670 32 32 355, most pedig zenékkel folytatjuk.

0: Programajánló.
1: Október 4-én vasárnap az Állatok Világnapja kapcsán a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében nagyon színes és nagyon érdekes programokkal várják a családokat a Fekete István Látogató Központban. A Deseda tónál 10 és 16 óra között folyamatosan zajlanak majd a programok. 10 órától 11 óráig az extrém élővilággal lehet megismerkedni, egy interaktív múzeum pedagógiai foglalkozásról van szó. Aztán 11:30-tól délig egy különleges távcsöves madár megfigyelő hajózásra várják az érdeklődőket. 10-től 16 óráig folyamatosan lesz kincskereső játék és természetismereti játékok is. 12:30-ig mesesarok, aztán 2 órától ismét távcsöves madár megfigyelő hajózás lesz a Desedán. 15 és 16 óra között pedig a különleges madárvilággal lehet megismerkedni. Molnár Marcell interaktív előadására várják a gyermekeket, a felnőtteket, az érdeklődőket, illetve kísérő programok is lesznek természetesen, egész nap kézműveskedés, természetismereti játékok, ügyességi játékok, lufi modellezés, arcfestés, csillámtetoválás, csónakázás és hajózás, mindez tehát a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében az Állatok Világnapja alkalmából október 4-én vasárnap 10 és 16 óra között a Desedán, a Fekete István Látogató Központban.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Társadalmi célú hirdetés.
2: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
3: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
4: Társasházban élsz?
5: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
4: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
5: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
4: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
5: És a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
4: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
5: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.

I and I to everyone.

Will Smith és a Miami Salt 1997-ből, ha már szeptember utolsó napja van, akkor ennyi nyári idézés szerintem még simán belefér, főleg, hogyha azt nézzük, hogy az időjárás alapján egyelőre nem is nagyon kell búcsúztatni a jó időt. Szerda délután van, vagyis túl vagyunk a hét felén, innen pedig azért már látótávolságon belül van a hétvége, és hogyha van tervetek, ha mentek valahova kirándulni, családi program, barátok, vagy csak egy kis semmittevés, mindenre kíváncsi vagyok, írjátok meg nekünk, hogy mivel töltitek az első októberi hétvégét. 0670 32 32 355. Én addig szakadatlanul hozom a jobbnál jobb dalokat, és hogyha most úgy érzitek, hogy egy icipicikét kiszöknétek egy kicsit a hétköznapokból, akkor erre is lesz lehetőségünk. A következő dal tökéletesen passzol ehhez a hangulathoz. Jön a Várj Public és a Runaway itt a Rádió Moston.

0: Reklám.
1: Őszi szinkavalkád a Hélia kertészetben. Gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
2: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Októberben is lesz használt sütőolajszállítás. Óriási bravúrt ért el tegnap a KKK. Jó napot kívánok, 3 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Októberben is folytatódik a házhoz menő használt sütőolajgyűjtés Kaposváron. A lakóknak csak a zöld gyűjtőedényt kell jól láthatóan kihelyezniük az ingatlan elé a megadott napon, a KHG pedig ingyenesen elszállítja. Október 16-án Kaposfüreden, Toponáron és a Nádasdi városrészben gyűjtenek, 19-én az északnyugati városrészben, 20-án a Donnerben és a Rómahegyen, 21-én a Cserben és Kecelhegyen, 22-én pedig a belvárosban és Tüskeváron. A használt sütőolajat nem szabad a lefolyóba önteni, mert komoly környezeti károkat okozhat. Szerdán játszik először hazai pályán a felkészülés kezdete óta a Finó Kaposvár. A csapat délután 4 órakor a tavalyi Mevza Liga győztes horvát Mokmurza Oziek együttesét fogadja a Kaposvár arénában. Az eszékiek a horvát bajnokságban és a kupában is ezüstérmet szereztek az előző idényben, a mostani szezonban pedig a Mevza Ligában is találkozik velük a kaposvári csapat. A mérkőzésre a belépés ingyenes. 22 év után nyert ismét Szolnokon a kaposvári KK. A csapat 1 ponttal 91-90-re győzte le a bajnoki ezüstérmes hazaiakat. A KKK már az első félidőben 10 pontos előnyt szerzett, a harmadik negyed közepén pedig 16 ponttal is vezetett. A Szolnok innen felzárkózott, a negyedik negyed elején már 6 ponttal is a hazaiaknál volt az előny, de a kaposváriak visszajöttek a meccsbe. A végjáték szorosan alakult, végül a KKK egyetlen ponttal megszerezte a győzelmet. A Kaposvár legeredményesebb játékosa a 20 pontos Bullock volt. Több mint 2300 ellenőrzést végzett a NAV a balatoni nyári akcióban, és az esetek 1/5-nél találtak valamilyen szabálytalanságot. Leggyakrabban számla és nyugtaadás maradt el, de a be nem jelentett foglalkoztatás és az online pénztárgépek szabálytalan használata is gyakori volt. Internetes hirdetések alapján is ellenőriztek. Volt olyan vállalkozó, aki bizonylat nélkül értékesített szolgáltatást, más pedig adószám nélkül kínált e-cigarettákat. A NAV szerint az ellenőrzések célja, hogy kiszűrjék a szabálytalankodókat, és így a jogkövető vállalkozások tisztességes körülmények között működhessenek. Közel 120 milliárd forintot csoportosít át a kormány a rezsivédelem finanszírozására, derül ki a Magyar Közlönyben megjelent határozatból. Az összeggel a harmadik negyedévben nyújtott rezsivédelmi szolgáltatások költségeit ellentételezik a szolgáltatóknak. A támogatásból a villamosenergia és a földgáz szolgáltatók is részesülnek. Utóbbinak járó összeget szeptember végéig utalják át.
0: Időjárás jelentés.
3: A mai napon napos, száraz, kellemesen meleg időben lesz részünk. Napközben 25-27 fok várható, és számottevő csapadék sehol nem valószínű.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Bátori Gyöngyvér. Bátori Gyöngyvér. Bátori Gyöngyvér.
4: Elmúlt már 3 óra, igencsak benne vagyunk ebbe a szerda délutánba, és lassan szeptembertől is búcsúzunk, holnap ugyanis már októbert írunk, maradjatok velem, hiszen én egészen 17 óráig itt leszek, és pörgetem nektek a legjobb dalokat, zenékből továbbra sincsen hiány. A következő dal, amivel meg is nyitjuk ezt az órát,

mint egy évtizedes, de szerintem ez egyáltalán nem érződik rajta. 2013-ban jelent meg Avicii első albumán a Trún egy dal arról, amikor valaki annyira magával ragad, hogy egyszerűen nem tudsz tőle szabadulni. Érkezik

Az idézéssel jöttem vissza hozzátok, méghozzá kaposvári eseményeket hoztam. 20 éve ezen a napon mutatkozott be a Dorottya szállóban rendezett területi dartsversenyen az újonnan alakult Kaposvári Darts Klub. 2001-ben 25 éve Kaposvárt mutatta be a Magyar Televízió Fűtér című egyórás műsora. 1951-ben, vagyis éppen 75 esztendeje nyitotta meg Bernát Aurea festőművész a Megyei Múzeum első komplett és tudományos eredmények alapján készített állandó régészeti, várostörténeti, néprajzi és képzőművészeti tárlatát. A kiállítást felelős rendezője Barabás Jenő volt, a megnyitón hirdették ki, hogy a Somogy Megyei Múzeum felvette Ripper Rónai József nevét. 100 éve, 1926-ban alakult meg a Magyar Szocialista Munkáspárt kaposvári csoportja, amely nagyjából egy éven át működött. A múlt idézés után most előre tekintünk, és a közelmúltból szól a Maroon 5 dala, egészen pontosan 2025-ből, vagyis a tavalyi évből, itt van már az All Night.

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Oh, my love it, yeah, yeah. I'm in love.

0: Időjárás jelentés.
1: Október első napjaiban még kifejezetten kellemes, napos és száraz időre van kilátás, délutánonként 24-26 fok körüli csúcshőmérsékletekkel, a reggelek ugyanakkor hűvösek, helyenként 5 fok közelébe csökkenhet a hőmérséklet. A hónap első harmadában egyébként még többnyire 20 fok fölött alakulnak a nappali maximumok, majd október közepétől fokozatos lehűlés körvonalazódik, ekkor már inkább 17-20 fokos délutánok és 7-11 fok körüli reggelek lehetnek a jellemzők. A hónap utolsó harmadában pedig tovább erősít az ősz. A jelenlegi hosszabb távú számítások szerint napközben többnyire 15-18 fok körül alakulhat a hőmérséklet, hajnalban pedig 5 fok körüli értékeket mérhetünk. Összességében tehát egy kellemes melegkezdés után fokozatos lehűlésre számíthatunk októberben. Tartós komoly hideg egyelőre nem látszik. Ez természetesen még csak tendencia, a távolabbi időszak részletei még jelentősen változhatnak, de erről is beszámolunk majd itt a Rádió Moston.
0: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Egy 11 tagú csapat nyerte el a kémiai Ig Nobel díjat. Már-már abszurd őrültségnek tűnik megfejni egy csótányt, de a végén, ahogy mondtam, néztek majd és rohantok a boltba csótánytejért.
3: Én nem fogok.
2: A mi esetünkben a csendes óceáni bogárcsótánya fontos, egy speciális tejjel eteti ugyanis az utódait, emetejet már laboratóriumi körülmények között is elő tudják állítani, tehát nem kell hozzá csótányt fejni, és csak mondom, hogy ennek a tejnek a tejfehérjéje háromszor annyi energiát tartalmaz, mint a tehén tejé.
3: Úristen.
2: A kis rizstejemet lecserélem csótánytejre.
3: Én meg téged.
2: Egy normális műsorvezető társa és barátra.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
4: Ha a lefolyót beszélni tudna...
5: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
4: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
6: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: 3:44 már elmúlt, csak úgy rohan az idő, és tényleg egyre kevesebb van vissza a munkaidőből, legtöbbeknek remélem. Kitartást a dolgozóknak, akik pedig már pihenni tudnak, őket picikét irigyeljük. Szusszanjatok egyet, már túl vagyunk a hét első felén nem sokára. A következő dal címét meglátva egyből az együttes frontembere Mick Jagger jutott eszembe, hogyha valakire ugyanis illik a Mr. Charm elnevezés, akkor hát rá biztosan. A Rolling Stones frontembere ugyanis nem csak a színpadon volt híres a kisugárzásáról. Egyik életrajzírója szerint élete során több mint 4000 nővel lehetett kapcsolata, hogy ez ki és milyen módszerrel számolta össze, abba szerintem most inkább ne menjünk bele. Egy biztos, Mick Jagger 83 évesen is olyan energiával áll a színpadra, amelyet jó néhány fiatalabb előadó is megirigyelhetne. Úgy tűnik, a Charm tényleg nem nagyon ismeri a lejárati időt. Érkezik a Rolling Stones és a Mr. Charm itt a Rádió Moston.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Reklám.
1: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
0: Mondhatnánk rengeteg számot az új, teljesen elektromos Skoda Epicről, de talán többet mond az, hogy belefér a sátor, a bőrönt és a hétvége összes terve, meg minden, ami még eszedbe jut. Sőt, a hétvége is. Kompakt SUV kívül, meglepően tágas belül. Az új Skoda Epic. Igazán új, teljesen elektromos. Ó, igazán epic.
2: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
3: Skoda.
4: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas munkára készen. A Ford Ranger nálunk

0: frissítő olajat. Jó napot kívánok, én Pál Patrícia vagyok. Ezek a Rádió Most hírei, 4 óra van. A robotika és a környezettudatos nevelés összekapcsolására épülő programokat valósítanak meg a kaposvári Búzavirág tagóvodában. A gyerekek játékos feladatokon keresztül ismerkedhetnek a természettel, miközben fejlődik a kreativitásuk, a probléma megoldó gondolkodásuk és az együttműködésük. Új robotikai és fejlesztő eszközöket, valamint kültéri játékokat is beszereztek, és a programokba más óvodák gyermekeit is bevonták. A fejlesztésekre a Búzavirág tagóvoda 2 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. Októberben is folytatódik a házhoz menő használt sütőolajgyűjtés Kaposváron. A lakóknak csak a zöld gyűjtőedényt kell jól láthatóan kihelyezniük az ingatlan elé a megadott napon, a KHG pedig ingyenesen elszállítja. Október 16-án Kaposfüreden, Toponáron és a Nádasdi városrészben gyűjtenek, 19-én az északnyugati városrészben, 20-án a Donnerben és a Rómahegyen, 21-én a Cserben és Kecelhegyen, 22-én pedig a belvárosban és Tüskeváron. A használt sütőolajat nem szabad a lefolyóba önteni, mert komoly környezeti károkat okozhat. Október 1-én délig szünetel a lakcím nyilvántartási ügyek intézése a kormányablakokban Somogyban. Ezen a napon a tulajdoni lapok és a térkép másolatok kiadása sem lesz elérhető. Emellett a földhivatali főosztály és annak osztályai egész nap zárva tartanak. Ezért aki ilyen ügyben szeretne ügyet intézni, annak érdemes másik napra terveznie a látogatást. A szolgáltatások október 2-től a megszokott rend szerint vehetők igénybe. Teljes terjedelmében égett egy családi ház tetőszerkezete hétfő délután Balatonlellén. A lángokat a boglári önkormányzati tűzoltók oltották el, majd a siófoki hivatásos tűzoltókkal együtt átvizsgálták a tetőszerkezetet, hogy maradtak-e izzó részek. A tűz az épület elektromos hálózatát is megrongálta, ezért a lakóknak ideiglenesen rokonokhoz kellett költözniük. Kiérdemelte a világ legnagyobb állatjóléti tanúsítójának rangos minősítését, a Fővárosi Állat és Növénykert. A budapesti intézménynek ehhez szigorú, független vizsgálaton kellett megfelelnie. Az ellenőrzés során többek között az állatok elhelyezését, takarmányozását, vízellátását, a kifutók kialakítását és a gondozók képzettségét is vizsgálták. A minősítést 5 évig használhatja az állatkert, és ezzel Közép-Kelet-Európából elsőként csatlakozott a tanúsítvánnyal rendelkező intézményekhez.
1: Időjárás jelentés.
0: Délután is folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A hőmérséklet 24-25 fok körül alakul, estére pedig fokozatosan 15-17 fokra hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A friss hírek után már itt is vagyunk, és mindjárt pörgetjük tovább a legjobb dalokat itt Kaposvár kedvenc rádiójában, ahol egyből visszaugrunk egy kicsit az időben, méghozzá 1988-ig Taylor Dane akkoriban gyakorlatilag berobbant a slágerlistákra. Alig néhány hónappal korábban a Tell It To My Heart-tal lett világszerte ismert, aztán már érkezett is a következő nagy dobása. A Prove Your Love Amerikában is bekerült a 10 legnépszerűbb dal közé, Taylor Dane pedig ezzel gyorsan bizonyította, hogy bizony nem lesz belőle egy slágeres előadó. Érkezik Taylor Dane és a Prove Your Love 1988-ból.
1: Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: közlekedési információk.
1: Lássuk, hogyan alakul a délutáni csúcsforgalom Kaposváron. 4:45 elmúlt, és azért lehet már látni, hogy egyre sűrűbb a forgalom, de nagyobb fennakadás szerencsére egyelőre nem látszik. A szokott helyeken, így a Füredi és 48-as ifjúság útja találkozásánál, illetve a 48-as ifjúság útján szakaszos lassulásra lehet számítani, ugyanígy a Füredi úton kifelé és befelé is ezt lehet elmondani, illetve a bevásárló központ pontok környékén is lassabb haladással kell számolni, ugyanúgy, ahogy a Mező utcai csomópontnál is. A belvárosban összességében dinamikusan lehet közlekedni, komolyabb torlódás nem látszik, a kórház környékén, valamint a Virág utca és a Hásfa utca térségében is alapvetően folyamatos a haladás, bár szakaszos lassulás itt is lehet. A Berzsenyi utca környékén már sűrűbb a délutáni forgalom, de nagyobb dugó ott sincs. A Raktár utca, a Hajnóci és a Jutai út is viszonylag könnyen autózható, inkább csak rövidebb lassulásokkal érdemes számolni. Szóval egyelőre egészen vállalható a szerda délutáni csúcs Kaposváron, ha viszont ti más tapasztaltok, akkor azt írjátok meg, vagy ha bármi rendkívüli, ne talán balesetet, segítsünk egymásnak az utakon is, és persze vezessetek óvatosan. 0630 32 32 355, ide várjuk az üzeneteket.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! 91.2 Rádió Most!

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Színes plakátok hívják fel a figyelmet a levegő védelmére a Sétáló utca egyik kirakatában. Tegnap egy rendhagyó környezetórát is tartottak ott. Konfliktus kezelés, önbecsülés, önértékelés. Ilyen témákban hirdetett konferenciát a pedagógusoknak a Napkerék Egyesület hangya tanodája. 6 milliárd forintból a jövő év végére teljesen megújul a Szántódi és a Tihanyi rév. A kompok a munkálatok alatt is zavartalanul közlekednek. Ezekkel a témákkal vár mindenkit ma este a Kapos Pont, vagyis a Kapos Televízió hírműsora, de hogy pontosan mikor is láthatjátok ezeket az összeállításokat, ezt is eláruljuk.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
5: Társasházban élsz?
6: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
5: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
6: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfelszolgálatán.
5: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
6: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
5: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
6: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is vele.

3-4-5 már elmúlt, és még egy gyors programajánlót hoztam. Az Irgalmasság Háza ugyanis hétfőn ünnepli 3. születésnapját, és egy közös születésnapi ünneplésre várnak mindenkit, hiszen a ház egész nap nyitva lesz a Németh István fasor 2 szám alatt, és süti, kávé, játékos feladatok gyerekeknek, felnőtteknek, arcfestés és lufi a legkisebbeknek. Ilyen programokkal készülnek, tehát hétfőn az Irgalmasság Házában. Aki eddig csak elsétált előtte, most ez egy jó apropó, hogy benézzen. Nem kell semmit hozni, a programok ingyenesek, csak gyere és légy jelen, áll a felhívásban, majd azzal zárják, mert fontos vagy. Az Irgalmasság Házának tehát 3. születésnapja hétfőn 9 és délután 5:30 között. Várnak mindenkit a Németh István fasor 2 alatt. És közben el is érkeztünk a mai közös délután végéhez. Szeptember utolsó napján talán nem is választhatunk volna ennél jobb búcsúdalt. Érkezik az Endless Summer, vagyis a végtelen nyár. Bár holnaptól már októbert írunk, a nyarat azért még nem muszáj teljesen elengedni, főleg, hogyha az időjárás is partner ebben. Márpedig nagyon úgy tűnik. Délelőtt 11 óra óta itt a Rádiómos stúdiójában Bátori Gyöngyvért, Gyömbit hallottátok, köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, legyen csodaszép délutánotok és estétek, vigyázzatok magatokra, hamarosan találkozunk. Jön tehát Alan Walker és az Endless Summer.

0: Reklám.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hogy miért a hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás. Új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a hírofon a szolgáltatóházban, a DigiVolt helyén.
4: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
5: Őszi szinkavalkád a Hélia kertészetben, gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el.
7: Kedvenc zenéiddel. A pillanat a tiéd.

0: ne maradj le róla! Hírek most!
1: Lezárult a Temesvár utcai óvoda tehetséggondozó programja. Óriási győzelmet aratott tegnap a KKK. Jó napot kívánok, 5 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Lezárult a kaposvári Temesvár utcai tagóvoda egyéves tehetséggondozó programja, amelyben a gyerekek játékos formában ismerkedtek a matematika és természet világával. A pályázat keretén belül a gyerekek az óvodán kívül sokféle élményen keresztül tanulhattak. Jártak többek között a Szennai Skanzenben, a Bőszénfai Szarvasfarmon, a Csillagparkban, a Szijjágyi Erdei Iskolába, de Keszthelyre és Budapestre is eljutottak. Az óvoda tapasztalatai szerint a program erősítette a gyerekek önállóságát, aktivitását és probléma megoldó készségét, miközben a természet iránti érdeklődésük is nőtt. Elkezdődött a Szántód-Tihanyrév teljes körű fejlesztése, amelynek köszönhetően gyorsabbá és kényelmesebbé válhat a balatoni átkelés. A Szántód és a Tihanyi kikötőben egyebek mellett megújulnak a mólók, az utasvárok, az utak és a közlekedési rendszerek, valamint új jegypénztárakat és kerékpártárolókat is kialakítanak. Az átalakított forgalomirányítás és az elővételes jegyvásárlás szintén gyorsíthatja a kompokra való fel- és lehajtást. A fejlesztés részeként a szántódi ikonikus váróépületet is felújítják. A munkálatok októbertől gyorsulnak fel, de a kompok a beruházás idején is a menetrend szerint közlekednek. A teljes beruházás mintegy 6 milliárd forintból várhatóan 2027 végére készül el. 22 év után nyert ismét Szolnokon a kaposvári KK. A csapat egy ponttal 91-90-re győzte le a bajnoki ezüstérmes hazaiakat. A KKK már az első félidőben 10 pontos előnyt szerzett, a harmadik negyed közepén pedig 16 ponttal is vezetett. A Szolnok innen felzárkózott, a negyedik negyed elején már 6 ponttal is a hazaiaknál volt az előny, de a kaposváriak visszajöttek a meccsbe. A végjáték szorosan alakult, végül a KKK egyetlen ponttal megszerezte a győzelmet. A Kaposvár legeredményesebb játékosa a 20 pontos Bulldog volt. A védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken érvényben lévő fakitermelési moratórium meghosszabbítását kérik természetvédő szervezetek. Nyílt levelükben azt írják, hogy a szociális tűzifa iránti igénye nem védett, alacsony természetességű erdőkből is kielégíthető. A szervezetek szerint a moratórium szeptember végén jár le, miközben még nem készült el a védett erdők kezelésének új rendszere. Arra is figyelmeztetnek, hogy a szárazság miatt az erdők különösen sérülékenyek, ezért szerintük a fakitermelés további terhelést jelentene az ökoszisztémák számára.
0: Időjárás jelentés.
1: Délután is folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A hőmérséklet 24-25 fok körül alakul, estére pedig fokozatosan 15-17 fokra hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Ha a lefolyót beszélni tudna.
3: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
2: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
4: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Balaton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2-n.
2: Oh my God.
0: Rádió most.
3: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
4: Még nem tudom, hol is a cél,

Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
1: Jó estét kívánok! 2026. szeptember 30-a, szerda este 6 óra van. A Rádió Most helyi hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Változások a kormányhivatalnál. Holnap több szolgáltatás is szünetel a Somogy vármegyei kormányhivatalnál. Délig nem lesz elérhető a tulajdoni lapok és térképmásolatok kiadása, valamint szünetel a lakcímnyilvántartási ügyek intézése is. A szolgáltatások október 2-től a megszokott rend szerint vehetők igénybe. Faápolási munkák.

elmaradt. Berzsenyiről és a roma identitásról is szó esett a Szabad Egyetemen. A roma identitás és az elnevezések kérdéséről, valamint Berzsenyi Dániel munkásságáról is hallhattak előadást ma a Kaposvári K központban. Az Egészséges Világunkért Matesz Szabad Egyetem programján először Kovács Zoltán beszélt a somogyi költőről, akinek születése 250. évfordulójára emlékeztek. Ezt követően Orsós Anna járta körül a roma identitás és az elnevezések témáját. A Szabad Egyetem eseményeit két hetente szerdánként rendezik meg az egykori Latinka épületében található K központban. A mai előadáson is ingyenesen lehetett részt venni. Újra házhoz mennek a használt sütőolajért Kaposváron. A kaposvári családi házaknál októberben is megszervezik a használt sütőolaj begyűjtését. A lakóknak ezúttal sem kell külön elszállítaniuk az összegyűjtött olajat. Elég, ha a zöld gyűjtőedényt a megadott napon az ingatlan elé kihelyezik, a KHG munkatársai pedig ingyenesen elviszik. A gyűjtést október 16-án Kaposfüreden, Toponáron és a Nádasdi városrészben kezdik, majd 19-én az északnyugati városrész következik. A Donnerben és a Rómahegyen 20-án, Cserben és Kecenhegyen 21-én, a Belvárosban és Tüskeváron pedig 22-én számíthatnak a gyűjtőkre. A használt sütőolajat érdemes külön gyűjteni, mert a lefolyóba kerülve a környezetet is károsíthatja. Robotikával és a természettel is foglalkoztak a Búzavirág óvodában. A természet megismerése mellett a robotika alapjaival is találkozhattak a gyerekek a kaposvári Búzavirág tagóvoda programjában. Az egyéves kezdeményezésben játékos feladatokon keresztül fejlesztették a kicsik kreativitását, együttműködését és probléma megoldó gondolkodását. Ehhez új robotikai és egyéb fejlesztő eszközöket, valamint kültéri játékokat is beszereztek. A foglalkozásokba más óvodák gyerekeit is bevonták, így több intézmény kisgyermekei próbálhatták ki az új lehetőségeket. A program megvalósításához a Búzavirág tagóvoda 2 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott. Külföldön is szerezhettek szakmai tapasztalatot a somogyi diákok. Görögországban, Szlovéniában és Erdélyben is tanulhattak és dolgozhattak somogyi diákok az elmúlt tanévben a Kaposvári Szakképzési Centrum Erasmus programjának keretében. A külföldi utak során a tanulók elsősorban a saját szakmájukhoz kapcsolódó gyakorlati ismereteket szerezhettek. Az erdész technikusok például ültetvényeket és fűrészüzemet látogattak. Az ápoló tanulók az egészségügyi ellátás működésébe nyerhettek betekintést, az informatikusok pedig a mesterséges intelligenciával ismerkedtek. Erdélyben nagyobb csoport vett részt a programban. A cukrásztanulók egy csokoládé manufaktúrában, a szakács és pincérképzésben résztvevők pedig vendéglátóhelyeken gyakoroltak. A lehetőség több mint 500 somogyi diáknak és oktatónak jelentett külföldi tapasztalatszerzést. A programnak ezzel nincs vége. Ősszel újabb utakat szerveznek, többek között Görögországba, Erdélybe és Kínába. Több 100 000 forintos építőanyagot vittek ki a munkahelyről. A saját munkahelyéről segített építőanyagot eltulajdonítani egy férfi, aki ellen a Somogy vármegyei főügyészség emelt vádat. Az ügyben az alkalmazott árukiadóként dolgozott, és pénzért cserébe működött együtt azokkal, akik az építőanyagot elvitték. Kezdetben kisebb mennyiségű faárut pakoltak ki, később azonban már jóval nagyobb értékű rakományt állítottak össze, szarufákat, gerendákat és gipszkartonokat is felraktak egy teherautóra. A munkavállaló még a telephely hátsó kapuját is kinyitotta előttük, így könnyítette meg a kijutásukat. A történtekre végül a cég vezetője figyelt fel, a rendőrök pedig több eltulajdonított építőanyagot megtaláltak és lefoglaltak. Az ügyészség a munkavállalóval szemben letöltendő szabadságvesztést indítványozott, míg két társa esetében felfüggesztett szabadságvesztést kért. Megrongálódott egy balatonlellei ház az éjszakai tűzben. Rokonokhoz kellett költözniük annak a balatonlellei családi háznak a lakóinak, amelynek tetőszerkezete hétfő délután teljes terjedelmében lángolt. A tüzet a balatonboglári önkormányzati tűzoltók fékezték meg, majd a siófoki hivatásos egységekkel együtt alaposan átvizsgálták az épületet. Arra is figyeltek, hogy a tetőszerkezetben ne maradjanak izzó részek, amelyek újra tüzet okozhatnak. A

0: az épület elektromos hálózatát is megrongálták, ezért a ház jelenleg nem biztosít megfelelő körülményeket a lakók számára. Krónikánk végén következzen pár helyi kötődésű sporthír. Idegenben nyert kedden a KKK. A kaposváriaknak 22 év után ismét sikerült nyerniük Szolnokon. A KKK egyetlen ponttal 91-90-re múlta felül a hazai együttest. A mérkőzés elején a somogyi csapat diktálta a tempót, és a nagy szünetre már 10 pontos előnyt dolgozott ki. A harmadik negyedben tovább nőtt a különbség, a kaposváriak ekkor 16 ponttal is vezettek. A szolnokiak azonban nagy hajrát indítottak, és a zárójátékrész elején már náluk volt a 6 pontos előny. A KKK ezt követően ismét átvette az irányítást, így az utolsó percek rendkívül szorosan alakultak. A kaposváriak végül megőriztek egy pontot az előnyükből, ezzel fontos idegenbeli győzelmet szereztek. A KKK legeredményesebb játékosa Bullock volt 20 ponttal. Kaposvári sportolók mesélnek a sikereikről. Október 6-án a Körcsarnokban találkozhatnak több eredményes kaposvári sportolóval. Az Európai Sporthét Plus programján este 6 órától rendezik meg a Példaképek köztünk vannak című beszélgetést. A résztvevők többek között a versenyzésről, a felkészülésről és a sportban elért eredményeikhez vezető útról mesélnek majd.
1: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Időjárás jelentés.
0: Délután is folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A hőmérséklet 24-25 fok körül alakul, estére pedig fokozatosan 15-17 fokra hűl a levegő.
3: Időjárás jelentést hallottak.
1: Társadalmi célú hirdetés.
4: Társasházban élsz?
5: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
4: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
5: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
4: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
5: és a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
4: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
5: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottam.
3: Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most. Let's go.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Október 1-én délig szünetel a lakcím nyilvántartási ügyek intézése a kormányablakokban Somogyban. Ezen a napon a tulajdoni lapok és a térkép másolatok kiadása sem lesz elérhető. Emellett a földhivatali főosztály és annak osztályai egész nap zárva tartanak. Ezért aki ilyen ügyben szeretne ügyet intézni, annak érdemes másik napra terveznie a látogatást. A szolgáltatások október 2-ától a megszokott rend szerint vehetők igénybe. Elkezdődött a Szántód-Tihanyrév teljes körű fejlesztése, amelynek köszönhetően gyorsabbá és kényelmesebbé válhat a balatoni átkelés. A Szántód és a Tihanyi kikötőben egyebek mellett megújulnak a mólók, az utasvárok, az utak és a közlekedési rendszerek, valamint új jegypénztárakat és kerékpártárolókat is kialakítanak. Az átalakított forgalomirányítás és az elővételes jegyvásárlás szintén gyorsíthatja a kompokra való fel- és lehajtást. A fejlesztés részeként a szántódi ikonikus váróépületet is felújítják. A munkálatok októbertől gyorsulnak fel, de a kompok a beruházás idején is menetrend szerint közlekednek. A teljes beruházás mintegy 6 milliárd forintból várhatóan 2027 végére készül el. 22 év után nyert ismét Szolnokon a kaposvári KK. A csapat egy ponttal 91-90-re győzte le a bajnoki ezüstérmes hazaiakat.

0: Magyarországon. Jelenleg ugyanis több mint 10 000 lakás és ház közül válogathatnak a vevők. Az ingatlan.com adatai szerint az új lakások legolcsóbb tizede országosan legfeljebb 59 millió forintba kerül, ami egy év alatt 1 millió forintos emelkedést jelent. A megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 48 millió, a községekben pedig 41 millió forint az alsó árszint. A portál szerint az új építésű ingatlanoknál egyre fontosabb a megfizethetőség, miközben a vevők és eladók számára az évvégén lejáró kedvezményes 5%-os lakásáfa jövője is fontos kérdés.
1: Időjárás jelentés.
0: Este is derült marad az ég, 15 fokos maximumokkal, éjszaka pedig 10 fok környékére csökkenhet a hőmérséklet. Csütörtökön száraz idő várható, többnyire napos időszakokkal, délután 23 fok körüli maximumokkal.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Egy 6-tagú kutató csapat nyerte el a biológiai Ig Nobelt. Ők azt kutatták, hogy ha különböző napszakban, különböző hőmérsékleten lépsz rá egy mérges kígyó különböző testrészeire, mekkora eséllyel fog rohadt agresszíven átsegíteni a túlvilágra.
2: Milyen finoman fogalmaztál.
1: Mondjuk ezt nagyjából borítékolni tudnám, hogy akár reggel, akár a lemenő nap romantikus fényénél lépsz rá egy mérges kígyó bármelyik testrészeire, az... meg fog marni. Még akkor is, hogyha éppen Rakszett számokat, vagy esetleg gyermekdalokat dudorászol közben.
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Októberben is folytatódik a házhoz menő használt sütőolajgyűjtés Kaposváron. A lakóknak csak a zöld gyűjtőedényt kell jól láthatóan kihelyezniük az ingatlan elé a megadott napon, a KHG pedig ingyenesen elszállítja. Október 16-án Kaposfüreden, Toponáron és a Nádasdi városrészben gyűjtenek, 19-én az északnyugati városrészben, 20-án a Donnerben és a Rómahegyen, 21-én a Cserben és Kecelhegyen, 22-én pedig a Belvárosban és Tüskeváron. A használt sütőolajat nem szabad a lefolyóba önteni, mert komoly környezeti károkat okozhat. A robotika és a környezettudatos nevelés összekapcsolására épülő programokat valósítanak meg a kaposvári Búzavirág tagóvodában. A gyerekek játékos feladatokon keresztül ismerkedhetnek a természettel, miközben fejlődik a kreativitásuk, a probléma megoldó gondolkodásuk és az együttműködésük. Új robotikai és fejlesztő eszközöket, valamint kültéri játékokat is beszereztek, és a programokba más óvodák gyermekeit is bevonták. A fejlesztésekre a Búzavirág tagóvoda 2 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert. Időben érkezett a segítség egy elkeseredett férfihoz Kőröshegyen. A rendőrségre kedden éjjel érkezett bejelentés a férfi hozzátartozóitól, akik attól tartottak, hogy a kőröshegyi völgyhídról a mélybe akarja vetni magát. A járőrök rövid időn belül megtalálták és megpróbálták lebeszélni szándékáról. Mivel a férfi láthatóan rossz lelkiállapotban volt, mentőt hívtak hozzá, akik kórházba szállították. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy lelki problémák esetén fontos segítséget kérni, és nem szabad egyedül maradni. A közúti és a vasúti árufuvarozás szorosabb együttműködése enyhíthetné a sofőrhiányt a logisztikai ágazatban. Erre hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltatóközpontok Szövetsége. Az országban mintegy 120 ezer gépjárművezető dolgozik, de körülbelül 13 ezer sofőr hiányzik, és 5 éven belül a jelenlegi állomány 15%-a is nyugdíjba vonulhat.

0: erdőkből is kielégíthető. A szervezetek szerint a moratórium szeptember végén jár le, miközben még nem készült el a védett erdők kezelésének új rendszere. Arra is figyelmeztetnek, hogy a szárazság miatt az erdők különösen sérülékenyek, ezért szerintük a fakitermelés további terhelést jelentene az ökoszisztémák számára.
1: Időjárás jelentés.
0: Este is derült marad az ég, 15 fokos maximumokkal, éjszaka pedig 10 fok környékére csökkenhet a hőmérséklet. Csütörtökön száraz idő várható, többnyire napos időszakokkal, délután 23 fok körüli maximumokkal.
1: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Akinek fáj még az is vele.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Önök Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Idegenben nyert kedden a KKK. A kaposváriaknak 22 év után ismét sikerült nyerniük Szolnokon. A KKK egyetlen ponttal 91-90-re múlta felül a hazai együttest. A mérkőzés elején a somogyi csapat diktálta a tempót, és a nagy szünetre már 10 pontos előnyt dolgozott ki. A harmadik negyedben tovább nőtt a különbség, a kaposváriak ekkor 16 ponttal is vezettek. A szolnokiak azonban nagy hajrát indítottak, és a zárójáték rész elején már náluk volt a 6 pontos előny. A KKK ezt követően ismét átvette az irányítást, így az utolsó percek rendkívül szorosan alakultak. A kaposváriak végül megőriztek egy pontot az előnyükből, ezzel fontos idegenbeli győzelmet szereztek. A KKK legeredményesebb játékosa Bullock volt 20 ponttal. Faápolási munkákat végeztek a Dózsa György utcában. A korábban elhalasztott faápolási és metszési munkákat végezték el ma a Dózsa György utcában. A munkálatok idejére az érintett parkolószakaszt lezárták, ezért az autósoknak a kihelyezett jelzésekre is oda kellett figyelniük. A kaposvári városüzemeltetési non-profit arra kérte a járművezetőket, hogy ne hagyják ott az autóikat. A munkások fokozott óvatossággal végezték el a munkálatokat. A társaság azért végezte ezt most el, mert a korábban tervezett időpontban a faápolás elmaradt. Változások a kormányhivatalnál. Holnap több szolgáltatás is szünetel a Somogy vármegyei kormányhivatalnál. Délig nem lesz elérhető a tulajdoni lapok és térképmásolatok kiadása, valamint szünetel a lakcímnyilvántartási ügyek intézése is. A szolgáltatások október 2-ától a megszokott rend szerint vehetők igénybe. Több 100 000 forintos építőanyagot vittek ki a munkahelyről. A saját munkahelyéről segített építőanyagot eltulajdonítani egy férfi, aki ellen a Somogy vármegyei főügyészség emelt vádat. Az ügyben az alkalmazott árukiadóként dolgozott, és pénzért cserébe működött együtt azokkal, akik az építőanyagot elvitték. Kezdetben kisebb mennyiségű faárut pakoltak ki, később azonban már jóval nagyobb értékű rakományt állítottak össze, szarufákat, gerendákat és gipszkartonokat is fel.

0: kellett költözniük annak a balatonlellei családi háznak a lakóinak, amelynek tetőszerkezete hétfő délután teljes terjedelmében lángolt. A tüzet a balatonboglári önkormányzati tűzoltók fékezték meg, majd a siófoki hivatásos egységekkel együtt alaposan átvizsgálták az épületet. Arra is figyeltek, hogy a tetőszerkezetben ne maradjanak izzó részek, amelyek újra tüzet okozhatnak. A lángok az épület elektromos hálózatát is megrongálták, ezért a ház jelenleg nem biztosít megfelelő körülményeket a lakók számára. Külföldön is szerezhettek szakmai tapasztalatot a somogyi diákok. Görögországban, Szlovéniában és Erdélyben is tanulhattak és dolgozhattak somogyi diákok az elmúlt tanévben a Kaposvári Szakképzési Centrum Erasmus programjának keretében. A külföldi utak során a tanulók elsősorban a saját szakmájukhoz kapcsolódó gyakorlati ismereteket szerezhettek. Az erdésztechnikusok például ültetvényeket és fűrészüzemet látogattak. Az ápoló tanulók az egészségügyi ellátás működésébe nyerhettek betekintést, az informatikusok pedig a mesterséges intelligenciával ismerkedtek. Erdélyben nagyobb csoport vett részt a programban. A cukrásztanulók egy csokoládé manufaktúrában, a szakács és pincérképzésben résztvevők pedig vendéglátóhelyeken gyakoroltak. A lehetőség több mint 500 somogyi diáknak és oktatónak jelentett külföldi tapasztalatszerzést. A programnak ezzel nincs vége. Ősszel újabb utakat szerveznek, többek között Görögországba, Erdélybe és Kínába. Berzsenyiről és a roma identitásról is szó esett a Szabad Egyetemen. A roma identitás és az elnevezések kérdéséről, valamint Berzsenyi Dániel munkásságáról is hallhattak előadást ma a Kaposvári K központban. Az Egészséges Világunkért Mate Szabad Egyetem programján először Kovács Zoltán beszélt a somogyi költőről, akinek születése 250. évfordulójára emlékeztek. Ezt követően Orsós Anna járta körül a roma identitás és az elnevezések témáját. A Szabad Egyetem eseményeit két hetente szerdánként rendezik meg az egykori Latinka épületében található K központban. A mai előadáson is ingyenesen lehetett részt venni. Robotikával és a természettel is foglalkoztak a búzavirág óvodában. A természet megismerése mellett a robotika alapjaival is találkozhattak a gyerekek a Kaposvári Búzavirág tagóvoda programjában. Az egyéves kezdeményezésben játékos feladatokon keresztül fejlesztették a kicsik kreativitását, együttműködését és probléma megoldó gondolkodását. Ehhez új robotikai és egyéb fejlesztő eszközöket, valamint kültéri játékokat is beszereztek. A foglalkozásokba más óvodák gyerekeit is bevonták, így több intézmény kisgyermekei próbálhatták ki az új lehetőségeket. A program megvalósításához a Búzavirág tagóvoda 2 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott. Újra házhoz mennek a használt sütőolajért Kaposváron. A kaposvári családi házaknál októberben is megszervezik a használt sütőolaj begyűjtését. A lakóknak ezúttal sem kell külön elszállítaniuk az összegyűjtött olajat, elég, ha a zöld gyűjtőedényt a megadott napon az ingatlan elé kihelyezik, a KHG munkatársai pedig ingyenesen elviszik. A gyűjtést október 16-án Kaposfüreden, Toponáron és a Nádasdi városrészben kezdik, majd 19-én az északnyugati városrész következik. A Donnerben és a Rómahegyen 20-án, Cserben és Kecenhegyen 21-én, a Belvárosban és Tüskeváron pedig 22-én számíthatnak a gyűjtőkre. A használt sütőolajat érdemes külön gyűjteni, mert a lefolyóba kerülve a környezetet is károsíthatja.
1: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
0: Este is derült marad az ég, 15 fokos maximumokkal, éjszaka pedig 10 fok környékére csökkenhet a hőmérséklet. Csütörtökön száraz idő várható, többnyire napos időszakokkal, délután 23 fok körüli maximumokkal.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a rádió mostan. Aha!

0: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston.
1: It's been a minute. This probably should have happened a while ago. Fuck it. We're here now though.

0: 5430.
1: A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a rádió mostan. Hírek most!
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Lezárult a kaposvári Temesvár utcai tagóvoda egyéves tehetséggondozó programja, amelyben a gyerekek játékos formában ismerkedtek a matematika és természet világával. A pályázat keretén belül a gyerekek az óvodán kívül sokféle élményen keresztül tanulhattak. Jártak többek között a Szennai Skanzenben, a Bőszénfai Szarvasfarmon, a Csillagparkban, a Szijjágyi Erdei Iskolában, de Keszthelyre és Budapestre is eljutottak. Az óvoda tapasztalatai szerint a program erősítette a gyerekek önállóságát, aktivitását és probléma megoldó készségét, miközben a természet iránti érdeklődésük is nőtt. Több mint 500 somogyi diák vehetett részt külföldi szakmai programokon a Kaposvári Szakképzési Centrum Erasmus Plus programjának köszönhetően a tavalyi tanévben. A diákok többek között Görögországban, Szlovéniában és Erdélyben szereztek gyakorlati tapasztalatokat. Az erdésztechnikusok ültetvényeket és fűrészüzemet látogattak, az ápoló tanulók az egészségügyi ellátással ismerkedtek, az informatikusok pedig a mesterséges intelligenciáról tanultak. Erdélyben mintegy 100 diák és oktató vett részt a programban. A cukrász tanulók például csokoládé manufaktúrában, a szakács és pincér tanulók pedig vendéglátóhelyeken gyakoroltak. A program ősszel is folytatódik. Szeptemberben és októberben csaknem 450 diák és oktató utazhat Görögországba, emellett Erdélybe és Kínába is szerveznek szakmai utakat. Teljes terjedelmében égett egy családi ház tetőszerkezete hétfő délután Balatonlellén. A lángokat a boglári önkormányzati tűzoltók oltották el, majd a siófoki hivatásos tűzoltókkal együtt átvizsgálták a tetőszerkezetet, hogy maradtak-e izzó részek. A tűz az épület elektromos hálózatát is megrongálta, ezért a lakóknak ideiglenesen rokonokhoz kellett költözniük. Kiérdemelte a világ legnagyobb állatjóléti tanúsítójának rangos minősítését, a Fővárosi Állat és Növénykert. A budapesti intézménynek ehhez szigorú, független vizsgálaton kellett megfelelnie. Az ellenőrzés során többek között az állatok elhelyezését, takarmányokat,

0: gázszolgáltatók is részesülnek. Utóbbinak járó összeget szeptember végéig utalják át.
1: Időjárás jelentés.
0: Este is derült marad az ég, 15 fokos maximumokkal, éjszaka pedig 10 fok környékére csökkenhet a hőmérséklet. Csütörtökön száraz idő várható, többnyire napos időszakokkal, délután 23 fok körüli maximumokkal.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: menni.
1: Kezdjetek szeretni,
0: kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: remegnél, félek. Éreznéd élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam.
1: Hogy elmúlt az élet.
0: Kezdjetek el élni.
2: Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.

0: az örök tél.
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Az alacsony vízállás miatt jól láthatóvá vált egy különös kősor a Balatonban, a Szántódi révtől nem messze. A közösségi médiában felmerült, hogy akár római kori kikötő vagy átkelő maradványa is lehet. A régészeti vizsgálatok azonban ezt nem igazolják. Tóth János Attila búvárrégész a 2003-as alacsony vízállás idején maga is kutatta a területet. A kőgátból kiemelt faanyag évgyűrűs vizsgálata pedig azt mutatta, hogy az építmény a 19. század elején készülhetett. A szakember szerint valószínűleg a balatoni hajózás fejlődéséhez kapcsolódó hullámtörő gát lehetett. A Balaton medrében ugyanakkor valóban vannak jóval régebbi régészeti emlékek. A Szántódrév közelében például egy Krisztus előtti második századból származó tölgyfacölöpöt is találtak, ami a terület kelta használatára utal. Kábítószerültetvényt találtak egy somogyi kis településen. A nagyatádi rendőrök egy 27 éves férfi és egy 26 éves nő otthonában tartottak kutatást, ahol csaknem 1 kg szárított növényi törmeléket és a termesztéshez szükséges eszközöket találtak. A telek határában drónnal is átvizsgálták a területet, így fedezték fel a fák mögé rejtett 15 tőből álló kenderültetvényt. A pár mindkét tagjánál kimutatta a gyors teszt a kábítószer fogyasztást, ezért gyanúsítottként hallgatták ki őket kábítószer birtoklás miatt. Több mint 2300 ellenőrzést végzett a NAV a balatoni nyári akcióban, és az esetek ötödénél találtak valamilyen szabálytalanságot. Leggyakrabban számla és nyugtaadás maradt el, de a be nem jelentett foglalkoztatás és az online pénztárgépek szabálytalan használata is gyakori volt. Internetes hirdetések alapján is ellenőriztek. Volt olyan vállalkozó, aki bizonylat nélkül értékesített szolgáltatást, más pedig adószám nélkül kínált e-cigarettákat. A NAV szerint az ellenőrzések célja, hogy kiszűrjék a szabálytalankodókat, és így a jogkövető vállalkozások tisztességes körülmények között működhessenek.
0: Időjárás jelentés.
2: Csütörtökön a reggel friss lesz, 9 és 10 fok körüli hőmérséklettel, majd gyorsan melegszik a levegő. Napközben változóan felhős, de jellemzően száraz időre számíthatunk. A csúcshőmérséklet 23 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Október 1-én délig szünetel a lakcím nyilvántartási ügyek intézése a kormányablakokban Somogyban. Ezen a napon a tulajdoni lapok és a térkép másolatok kiadása sem lesz elérhető. Emellett a földhivatali főosztály és annak osztályai egész nap zárva tartanak. Ezért aki ilyen ügyben szeretne ügyet intézni, annak érdemes másik napra terveznie a látogatást. A szolgáltatások október 2-től a megszokott rend szerint vehetők igénybe. Munkahelyéről lopta az építőanyagot egy férfi, aki ellen a Vármegyei Főügyészség most emelt vádat. Az árukiadóként dolgozó férfi pénzért cserébe segített társainak, akik először kisebb tételben faárut vittek ki, később pedig már közel 1 millió forint értékű szarufát, gerendát és gipszkartont pakoltak egy teherautóra. A férfi a hátsó kaput is kinyitotta előttük. A cég vezetője észrevette a történteket, a rendőrök pedig több ellopott építőanyagot is megtaláltak és lefoglaltak. Az ügyészség a munkavállalóval szemben letöltendő börtönt, két társával szemben pedig felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott. Közel 120 milliárd forintot csoportosít át a kormány a rezsivédelem finanszírozására, derül ki a Magyar Közlönyben megjelent határozatból. Az összeggel a harmadik negyedévben nyújtott rezsivédelmi szolgáltatások költségeit ellentételezik a szolgáltatóknak. A támogatásból a villamosenergia és a földgáz szolgáltatók is részesülnek. Utóbbinak járó összeget szeptember végéig utalják át.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön a reggel friss lesz, 9 és 10 fok körüli hőmérséklettel, majd gyorsan melegszik a levegő. Napközben változóan felhős, de jellemzően száraz időre számíthatunk. A csúcshőmérséklet 23 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Elkezdődött a Szántód-Tihanyrév teljes körű fejlesztése, amelynek köszönhetően gyorsabbá és kényelmesebbé válhat a balatoni átkelés. A Szántód és a Tihanyi kikötőben egyebek mellett megújulnak a mólók, az utasvárok, az utak és a közlekedési rendszerek, valamint új jegypénztárakat és kerékpártárolókat is kialakítanak. Az átalakított forgalomirányítás és az elővételes jegyvásárlás szintén gyorsíthatja a kompokra való fer- és lehajtást. A fejlesztés részeként a szántódi ikonikus váróépületet is felújítják. A munkálatok októbertől gyorsulnak fel, de a kompok a beruházás idején is menetrend szerint közlekednek. A teljes beruházás mintegy 6 milliárd forintból várhatóan 2027 végére készül el. Időben érkezett a segítség egy elkeseredett férfihoz Kőröshegyen. A rendőrségre kedden éjjel érkezett bejelentés a férfi hozzátartozóitól, akik attól tartottak, hogy a Kőröshegyi völgyhídról a mélybe akarja vetni magát. A járőrök rövid időn belül megtalálták és megpróbálták lebeszélni szándékáról. Mivel a férfi láthatóan rossz lelki állapotban volt, mentőt hívtak hozzá, akik kórházba szállították. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy lelki problémák esetén fontos segítséget kérni, és nem szabad egyedül maradni. Elmaradt a tavalyitól a turisztikai szálláshelyek augusztusi forgalma, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Összességében csaknem 2,6 millió vendég érkezett a szálláshelyekre, akik közel 7 millió vendég éjszakát töltöttek el, mindkét adat alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A visszaesés a belföldi és a külföldi vendégeknél is megfigyelhető volt, utóbbiaknál nagyobb mértékben. A Balatonnál is kevesebb vendéget regisztráltak, mint tavaly. A szálláshelyek bevétele szintén csökkent az előző évhez képest.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön a reggel friss lesz, 9 és 10 fok körüli hőmérséklettel, majd gyorsan melegszik a levegő. Napközben változóan felhős, de jellemzően száraz időre számíthatunk. A csúcshőmérséklet 23 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
1: Váratlan mosoly csavar,

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. A robotika és a környezettudatos nevelés összekapcsolására épülő programokat valósítanak meg a kaposvári Búzavirág tagóvodában. A gyerekek játékos feladatokon keresztül ismerkedhetnek a természettel, miközben fejlődik a kreativitásuk, a probléma megoldó gondolkodásuk és az együttműködésük. Új robotikai és fejlesztő eszközöket, valamint kültéri játékokat is beszereztek, és a programokba más óvodák gyermekeit is bevonták. A fejlesztésekre a Búzavirág tagóvoda 2 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. 22 év után nyert ismét Szolnokon a kaposvári KK. A csapat egy ponttal 91-90-re győzte le a bajnoki ezüstérmes hazaiakat. A KKK már az első félidőben 10 pontos előnyt szerzett, a harmadik negyed közepén pedig 16 ponttal is vezetett. A Szolnok innen felzárkózott, a negyedik negyed elején már 6 pont